a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Július 26-ára virrat, vasárnap van, 6 óra múlt néhány percen. Szép jó reggelt az Andrét hallgatóinak. A 2026-os évünkből már csak 158 nap van vissza. Én olyat is láttam, aki már számolja vissza a napot karácsonyig. No, de az még arrébb van, viszont az Annák és az Anikók nem, mert hogy ők a ma ünnepeltjei. Köszöntse fel ilyen nevű ismerőseit, és hogy mit tudhat a nevekről, illetve mit üzennek a csillagok, mi történt a múltban, így július 26-án. Jövök a részletekkel. Rádiózzunk együtt. Szép jó reggelt. Gulyás Anita vagyok.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A ma kedvenceim és a tegnap slágerei a korán kelők mellett az Annákat és az Anikókat köszöntik. Az Anna egy héber eredetű női keresztnév, melynek jelentése kegyelem, könyörület, báj és kedvesség. Magyarországon egyébként évszázadok óta töretlen népszerűségnek örvend. Akárcsak az Anikó, amely az Anna név erdélyi magyar becéző formájából önállósult női név. Jelentése pedig kegyelem, könyörület, báj, kecsesség, kedvesség vagy éppen Isten kegyelme. De akiket még köszönteti július 26-án, ők a Pennik, a Berillek, az Anetkák, az Anillák, a Joakimok, a Ninetták, a Pankák vagy éppen a Kisánnák, mert hogy ezek a nevek is szerepelnek a névnaptárban. És a múlt szülöttei is itt vannak velünk. 1762-ből Kelemen Lászlót, az első magyar színigazgatót és színműírót említeném meg. Még 1875-ben ezen a napon született Carl Gustav Jung, a svájci pszichiáter és pszichológus, aki a modern lélektan egyik legnagyobb hatású alakja volt. Kezdetben Sigmund Freud közeli munkatársa volt, később azonban saját elméletet dolgozott ki, amelyet analitikus pszichológiának nevezett. Jung nevéhez olyan ma is gyakran használt fogalmak kötődnek, mint az introvertált és az extrovertált személyiségtípusok. Emellett ő vezette be a kollektív tudattalan fogalmát is, amely szerint az emberiség közös öröklött lelki mintákat, úgynevezett archetípusokat hordoz magában. Ezek a mítoszokban, mesékben, vallásokban és még az álmainkban is megjelennek. 1907-ben járunk, a kétszeres olimpiai bajnok magyar tornász született abban az évben, ezen a napon ő Pelle István. Még Mick Jagger, angol rockénekes, a The Rolling Stones tagja, 1943-ban látta meg a napvilágot. Aztán az Oscar és Emmy díjas angol színésznő, akinek a legutóbbi filmje például a Csütörtöki Nyomozóklub, ő Helen Mirren. Aztán 1949-ből itt van a Roger Taylor, a Queen együttes dobosa, de Sandra Bullock, az Oscar díjas amerikai színész.

0: 26-a a mangrove ökoszisztéma védelmének nemzetközi napja, no de ennek a részleteire mielőtt rátérnénk, egy kicsit elutazunk a múltba. 1083-ig ugyanis Gellért püspököt avatták szentté abban az évben, így július 26-án. De 1845-ben elindult például az első transzatlanti útjára a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzöse, a Great Britain. Libéria megalapítása is a mai naphoz kötődik, ez 1847-ben történt, míg 40 évvel később, 1887-ben Lazar Markovics Zamenhof kiadta az Esperanto tervnyelv első tankönyvét, méghozzá orosz nyelven. 1908-ban pedig az Amerikai Egyesült Államokban megalakult a Bureau of Investigation, az FBI elődje volt ez a szervezet. 1945-ben Winston Churchill brit miniszterelnök megbukott. 1953-ban pedig Kubában felkelők kis csapata Fidel Castro vezetésével megostromolta a Moncada laktanyát, amit Kubában a forradalom kezdeteként évről évre a Nemzeti Forradalmiság napjaként ünnepelnek. 1963-ban súlyos károkkal járó földrengés rázta meg Jugoszláviát, és szintén ebben az évben az első szinkron pályára állított távközlési műhold az amerikai Sinkon 2-es pályára állt. 1971-ben pedig elindult az Apollo 15 hold expedíció. És ahogy már említettem, a mangrove ökoszisztéma védelmének nemzetközi napja a mai. Az UNESCO kezdeményezésére tartják ezt a napot természetesen. A mangrove erdők fontos szerepet játszanak a partvidékek védelmében. Ezt fontos tudni, mert hogy megkötik a széndioxidot és számos állatfaj élőhelyét biztosítják. A világnap célja pedig az, hogy a mangrove erdők megóvásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Nos, mi innen Magyarországról, Szekszárdról azt gondolom, hogy nem sokat tudunk tenni ezen erdőkért, viszont a jó hangulatért igen, úgyhogy a Rádió Antriton pörögnek a ma kedvenceim, és a tegnap slágerei. Ébredezzünk együtt, így július 26-án vasárnap. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandúr Zsuzsanna felnőttképzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 6 ma 6 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
4: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartadorie krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5+1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: kedvenceim és a tegnap slágerei után pedig itt vagyok a már várva várt horoszkóppal, mert vallja be, hogy önt is érdekli. Kedves Kos, na hétvége kiváló alkalom arra, hogy valami újat próbáljon ki. Egy kerékpártúra, vízisport vagy szabadtéri koncert feltöltheti energiával. Most a spontaneitás meghozhatja a legjobb élményeket. Kedves Bika, kapcsolódjon ki a természetben. Egy piknik, borvidéki kirándulás vagy egy kellemes grillvacsora barátokkal tökéletes választás lehet. Élvezze a nyár ízeit és a nyugat pillanatokat. Kedves ikrek, ideje kimozdulnia, látogasson el egy fesztiválra, vásárra vagy szabadtéri rendezvényre. Új emberekkel ismerkedhet meg, és inspiráló beszélgetések várhatnak önre. Kedves rák, most a családé és az otthoné lehet a főszerep. Próbáljon ki egy új receptet, szervezzen közös ebédet vagy egy meghittkerti estét. A közös élmények maradandó emlékeket teremthetnek. Kedves oroszlán, ez a hétvége önnek kedvez. Vegyen részt egy koncerten, kulturális eseményen, vagy akár egy táncos programon. Bátran mutassa meg önmagát, most könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, mint ahogy sokszor máskor teszi ezt. Kedves szűz, kapcsolódjon ki aktívan. Egy könnyű túra, kertészkedés vagy egy kreatív hobbi segíthet kiszagadni a hétköznapokból. A rendrakás után jutalmazza meg magát egy finom süteménnyel, fagyival, vagy valami nassolnivalóval. Kedves mérleg, a szépség és a harmónia most különösen fontos lehet. Látogasson el egy kiállításra, kézműves vásárra, vagy rendezze át otthona egy kisebb részét. Egy csokor friss virág is sokat dobhat a hangulaton. Kedves Skorpió, merjen kilépni a komfortzónájából. Próbáljon ki egy új sportot, különleges ételt, vagy fedezzen fel egy eddig ismeretlen kiránduló helyet. A hétvége kellemes meglepetéseket tartogathat. Kedves Nyilas, önnek most a kalandok állnak jól. Egy egynapos kirándulás, strandolás vagy éppen biciklitúra garantáltan feltölti. Ne ragaszkodjon a pontos tervekhez, hagyjon helyet a spontán élményeknek is. Kedves Bak, a munka helyett most a pihenésre koncentráljon. Egy csendes wellness nap, egy jó könyv vagy egy kellemes séta segíthet feltöltődni. Néha a legjobb program az, ha egyszerűen lelassít. Kedves vízöntő, próbáljon ki valami szokatlant. Lehet ez egy társas játékest, egy új sportág vagy egy kreatív workshop. Most minden olyan élmény inspiráló lehet, ami kizökkenti a megszokott rutinból. Kedves halak, engedje szabadjára a kreativitását, fessen, fotózzon, készítsen finom desszertet, vagy éppen töltsön időt a vízparton. A természet közelsége segíthet feltöltődni, és új ötleteket adhat. De kedves antritos, bármilyen elfoglaltság mellett is dönt, szakítson időt a kikapcsolódásra, a szeretteire és azokra a pillanatokra, amelyek mosolyt csalnak az arcára. A nyár legszebb emlékei gyakran a legegyszerűbb programokból születnek, élje hát meg őket a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi

0: Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel 7 óra után is. Ezek a dalok várják itt a 105.1-en, vagy weboldalunkon keresztül a www.antrit.hu oldalra kattintva. Most jönnek a 7 órás információk. Hírszerkesztőnk a legfrissebb híreket fogja megosztani önnel. Bízom benne, hogy a következő órát is együtt töltjük, hogy ki a király? Nos, ezt a kérdést meg fogom válaszolni, de hogy a presediák meteorra is megfigyelhető, erre is felhívom majd a figyelmét, úgyhogy rádiózunk együtt 7 után is itt az Antriton a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Jó reggelt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Haló!
7: Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
11: Szelement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szelement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A fehérházi tudósítók egyesületének éves rendezvénye az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Kávé kevergetős, mosolygos, szép reggelt kívánok. Július 26-án vasárnap a stúdióban Gulyás Anita is sok szeretettel köszöntöm a ma ünneplő Annákat és Anikókat a születésnaposok mellett. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A ma kedvence és a tegnap slágerei nekik is pörögnek ebben az órában. Na de hogy ki a király? Ezt a kérdést hamarosan megválaszolom. Akár ön is lehet az? Hozom a részleteket.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Aki lesz Szekszárd első pünkösdi királya, tudja már? Hallott egyébként a Babits Mihály Kulturális Központ kezdeményezéséről, mert hogy onnan hoztam ezt az információt. Azt írják, hogy bátorság, ügyesség, talpra esettség és egy kis királyi tartás, valamint betöltött 18. életévre van szükség a cím elnyeréséhez, és egy pár próbát kell majd teljesíteni. Szóval a korona nem jár alanyi jogon. A jelentkezőknek 5 játékos, izgalmas próbán kell majd bizonyítaniuk ügyességüket, leleményességüket és kitartásukat, valamint jókedvüket, mert hogy ez sem árt, hogyha van. Nem feltétlenül a legerősebb, hanem a legtalpra esettebb versenyző nyerheti el ezt a címet. A Babits Mihály Kulturális Központ a 2027-es pünkösdi királyválasztást már az idei szüretin elkezdi, amelynek győztese egy teljes éven át viselheti a rangos Szekszárd pünkösdi királya címet. Az első próbán a versenyzőknek egy boros palack dugóját kell lehetőleg a leggyorsabban kiúzni majd, méghozzá a szeptemberi szüretin. Hát lehet ezt addig gyakorolni. A megmérettetés helyszíne egyébként a Béla király téri nagy színpad lesz majd szeptember 19-én. Tudom, hogy odébb van, de fel kell rá hívni a figyelmet, mert hogy gyakorolni is kell addig. Várhatóan akkor majd a borrendi avatót követően kerül megrendezésre ez a megmérettetés, addig még azért van idő arra, hogy összeszedje a bátorságát, és még gyakorolja is, hogy hogy is kell gyorsan kinyitni egy boros palackot. A további próbákról pedig majd az első forduló után kapnak tájékoztatást a versenyzők, a nagy pillanatra, a koronázásra, pedig majd a jövő évben a 2027-es Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválon kerül sor. A jelentkezési határidő 2026. szeptember 10-e csütörtök éjfél. Jelentkezni lehet a lehetszkirály@szekszardagora.hu e-mail címen, vagy pedig keresse Naki a király eseményt a Facebookon, és ott megtalál minden részletet ezzel a felhívással kapcsolatban, amit a Babits Mihály Kulturális Központ tett közzé, hiszen keresik Szekszárd első pünkösdi királyát.
1: Rádió Antrit! Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A kedvenceim és a tegnap slágerei itt vannak velünk július 26-ai vasárnapi napunkon is. Egyébként érdemes tudni, hogy már megfigyelhetők a presediák meteorraj első hulló csillagai. Bár a meteorraj érkezését augusztus közepére várják majd, legalábbis annak a maximumát, a türelmes megfigyelők viszont már akár ezen a hétvégén is láthatnak néhány fényes meteort az égbolton. A legjobb időpont az éjfél utáni órákban van, amikor egy olyan helyszínt választ, ahol fényszennyezéstől mentes a terület, derült égbolt mellett lehet természetesen csak meglesni ezeket a hulló csillagokat. Szóval a nyári csillagos égbolt most különösen inspiráló lehet, mert hogy ilyenkor jöhetnek azok a bizonyos szívünk mélyén megrejlő kívánságok is, hiszen azt szokták mondani, hogy hulló csillagnál érdemes az embernek kívánnia valamit, de azt nem szabad elmondani másnak. Szóval ezt megteheti akár a mostani hétvégén is, de ott lehetünk önnel, hiszen online is hallgathatóak vagyunk, úgyhogy bárhova is menjen, elérheti a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, nincs más teendője, mint kattintani a www.antrit.hu weboldalra. Az időjárás előrejelzést nézve pedig akár még az is előfordulhat, hogy egy pulóverre szüksége lehet a késő esti órákban, úgyhogy ezzel készüljön fel, hogyha útnak indul, egy pléddel és egy társal, akivel szívesen megtenné ezt a csillagvadászatot. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei pedig már itt is vannak velünk, pörögnek a következő fél órában is a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk. Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Ladies and gentlemen, this is Roman Trimuzin.

0: Folytatódik a közösségi palack gyűjtés Bátaszéken. Szép jó reggelt! Többször informáltam már erről az elmúlt hónapokban, de minden hónapban más szervezetnek gyűjtenek. Ez alkalommal július 31-ig beérkező visszaváltási díjakból a bátaszéki varrókör munkáját támogatják majd a szervezők. A varrókörről tudni kell, hogy több mint 20 éve működnek, 2004-ben alakultak, és azóta is meghatározó szereplői a város közösségi és kulturális életének Bátaszéken. A tagok elkötelezetten dolgoznak a kézimunka hagyományainak megőrzésén, rendszeresen készítenek hímzéseket, varrott textileket és más kézműves alkotásokat is, amelyekkel számos kiállításon és közösségi rendezvényen találkozhat a közönség. A varrókör azonban jóval több, mint egy alkotó közösség. Tagjai aktívan részt vesznek a helyi közösségi életben Bátaszéken, önkéntes munkájukkal és segítő hozzáállásukkal pedig számos városi program és kezdeményezés sikeréhez járulnak hozzá. Tevékenységükkel nem csak hagyományokat őriznek, hanem a közösségi összetartozást is erősítik. A mostani gyűjtés célja, hogy az 50 forintos visszaváltási díjas palackok leadásával bárki támogathassa a bátaszéki varrókör további működését, programjait és közösségi tevékenységét. A segítségnyújtás rendkívül egyszerű, a visszaváltható palackokat, dobozokat és üvegeket a közösségi gyűjtőkonténerbe kell elhelyezni, amely továbbra is a könyvtár mellett található Bátaszéken. A szervezők arra kérik a lakosságot, hogy a gyűjtőpontot rendeltetésszerűen használják, és közösen vigyázzanak annak állapotára. A szervezők ezúton is köszönik mindazok támogatását, akik palackjaik felajánlásával hozzájárulnak a kezdeményezés sikeréhez, és tették ezt már az előző hónapokban is. Egy-egy visszaváltott palack értéke talán nem tűnik olyan soknak, de hát ahogy tartja a mondás, sok kicsi sokra megy, úgyhogy közösen jelentősen segíthetjük a bátaszéki varrókör munkáját, hogy továbbra is aktív és értékes szereplői lehessenek, maradhassanak a város közösségi életének. Szóval, hogyha Bátaszék felé jár, akkor ne feledkezzen el magával vinni az összegyűjtött palackokat, mert hogy segíteni jó, és dobja be azokat július 31-ig a bátaszéki könyvtárnál található közösségi gyűjtőkonténerbe, tettével pedig ebben a hónapban a bátaszéki varrókört támogatja. Tegyünk együtt egy jó ügyért.
1: Andrit reggel, a

0: Reggelünk feléhez értünk, a Ma kedvence és a tegnap slágerei viszont itt lesznek velünk a 8 órás infók után is, és a tartalmas beszélgetések, mert hogy jön a Megyei Mozaik című magazin műsorunk, és azt is tudom, hogy ön már jól tudja, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim, mert hogy követi Facebook oldalunkat, ott már a tegnapi délután folyamán elárultam, hogy kikkel fogok beszélgetni. A sportos témák mellett elismerések is a fókuszba kerülnek, de hogy milyen sportágak kapcsán fogjuk ezt megejteni, ez ki fog derülni 8 óra után, illetve azt is megtudhatja, hogy a Men's Dance milyen sikereket ért el egy világszintű megmérettetésen. Rádiózunk együtt 8 után is, hogyha ezt online formába tenné meg, akkor kattintson www.antrit.hu weboldalunkra, és így együtt tölthetjük a következő órákat is a Ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában, de majd csak a 8 órás információk után, amelyel érkezik hírszerkesztő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzlet. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
2: Ennyi volt a reklám.
1: Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal!
2: Indul a megyei mozaik!
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. július 26-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a MezDance Egyesület vezetője, Lázárné Halmai Krisztina, akik nem régiben a Dance World Cupon jártak, de hogy milyen eredményekkel tértek haza, ez ki fog derülni a beszélgetésünkből. Aztán itt lesz az Európa bajnok címet szerzett Kollár Andor, ő egy fiatal tehetség Alsónyékről, de érkezik a stúdióba Liszkai Rebeka is, a sportközpont munkatársa, aki közösséget épít sportos eseményekkel. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk is bennünket a következő 2 órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: hírek, érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő hír összefoglalónkat Janner Julitól hallja.
3: Egy helyi civil kezdeményezés ismét bebizonyítja, hogy összefogással értékes lehetőségek teremthetők a gyermekek számára. 2026. július 20 és 25 között újra megrendezik a bátaszéki alkotótábort, amely nem csupán nyári elfoglaltságot kínál, hanem a kreativitás, a tehetséggondozás és a közösségépítés fontos szintere. A tábor teljes egészében civil szervezésben valósul meg, és évről évre olyan gyerekeket szólít meg, akik szeretnék kipróbálni magukat a festés, a kézműves alkotás és más kreatív tevékenységek világában. Az alkotás mellett inspiráló beszélgetések, közös élmények és támogató közösség várja a résztvevőket. A szervezők célja, hogy minden gyermek megtapasztalhassa az alkotás örömét, miközben fejlődik az önkifejezése, önbizalma és kreatív gondolkodása. A kezdeményezés jól példázza, hogy egy helyi közösség összefogása milyen kézzelfogható értéket teremthet a fiatalok számára. A Magyar Honvédség által szervezett faddombori gyermektáborban a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a szekszárdi rendőrkapitányság munkatársai a katasztrófavédelem szakembereivel közösen színesítették a táborozó gyermekek programját egy interaktív bűn és baleset megelőzési rendezvénnyel. A fiatalok hasznos ismereteket szerezhettek a biztonságos közlekedésről és a drogprevencióról, miközben testközelből ismerkedhettek meg a rendőri hivatással. A prevenciós program célja az volt, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, élményszerű formában sajátítsanak el olyan ismereteket, amelyek hozzájárulnak biztonságuk megőrzéséhez, a felelős döntések meghozatalához. A rendőrök drogprevenciós előadásuk során felhívták a figyelmet a kábítószerek használatának veszélyére, valamint a függőségek megelőzésének fontosságára. Emellett a biztonságos közlekedés alapvető szabályait is ismertették, különös tekintettel a nyári szünidőben előforduló veszélyhelyzetek elkerülésére. A tájékoztatókat követően a fiatalokat számos látványos és interaktív programelem várta, betekintést nyerhettek a bűnügyi helyszínelők munkájába, megismerkedhettek a nyomrögzítés alapjaival, és saját új nyomatot is készíthettek. Emellett közelebbről megtekinthették a csapatszolgálati felszereléseket, kipróbálhatták a rendőrségi motorokat, valamint szakmai iránymutatás mellett a bilincselési technikák alapfogásait is gyakorolhatták. A közvetlen hangulatú élményekben gazdag délelőtt során a fiatalok nem csak a rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját ismerhették meg közelebbről, hanem olyan gyakorlati tudással is gazdagodtak, amelyet a mindennapokban is hasznosíthatnak. Dobogós helyen a Gemenci Állami Erdei Vasút. Hazánkban a harmadik legnépszerűbb kisvasút a Gemenci Állami Erdei Vasút, derül ki egy online felmérésből. Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében a kötött pályás közlekedés lehetőséget biztosít a védett ártéri növény és állatvilág megismerésére, valamint a bakancsos vízi és kerékpáros turizmus kipróbálására is. A 2026 tavaszán 5554 fő részvételével készült online felmérés szerint a Gemenci Állami Erdei Vasút a harmadik kedvenc kisvasút hazánkban. A csodásmagyarország.hu kutatásából az is kiderül, hogy a Lilafüredi és a Szilvásváradi Állami Erdei Vasút előzi csak meg a Gemencit. A Gemen ZRT által üzemeltetett erdei vasút hazánk egyetlen ártéri erdei kötött pályás közlekedési eszköze, amely a turisztikai feladatán túl erdőgazdálkodási feladatokat is ellát. Sok érdekes ökoturisztikai rendezvény érhető el a Gemenci Állami Erdei Vasút segítségével, hiszen a vizitúrákon kívül augusztus végén, szeptember elején a szarvasbőg és hallgatótúrák, decemberben a Segíts a Mikulásnak gyermekeknek szóló népszerű rendezvény, valamint szervezett gyalogtúrák is kapcsolódnak a kisvasúthoz. Minden év szeptember 3. hétvégén pedig a Gemenci Állami Erdei Vasút napja igazi élményadó rendezvénysorozatot ígér. A hazai állami erdőgazdaságok 12 erdei vasutat üzemeltetnek, és közel 1 milliós utasforgalmat érnek el. Ennek részeként a Gemenci Állami Erdei Vasút menetrend szerinti járataival és ökoturisztikai szolgáltatásaival a természetvédelmi szemléletformálást is elősegíti. Hatalmas örömmel és büszkeséggel osztjuk meg, hogy a Tolnai Ifjúsági Fúvózenekar aranyminősítőt nyert a 2026-os pekingi nemzetközi fúvózenekari karneválon, tudtuk meg a zenekar Facebook oldaláról. Ez az elismerés hosszú hónapok kitartó munkájának, a zenekari tagok elhivatottságának, a felkészítők és a támogatóik segítségének gyümölcse. Óriási megtiszteltetés volt Magyarországot és Tolna városát képviselni a világ egyik legjelentősebb nemzetközi fúvózenei eseményén. A zenekar köszöni minden zenészének a fantasztikus munkát, a szülőknek, támogatóiknak és mindenkinek, aki hitt bennük, és hozzájárult ahhoz, hogy ez az álom valóra váljon. Ez az aranyérem nem csak a zenekaré, hanem az egész közösségünké. Sérült madarat találtak a rendőrök Dunaszentgyörgynél. Vasárnap kora délután nem mindennapi feladata akadt Sárközi Bence Dominik rendőrőrmesternek és Dömötör István rendőrzászlósnak, a Paksi rendőrkapitányság egyenruhásainak. Dunaszentgyörgy lakott területén kívül egy sérült, ragadozó madárra lettek figyelmesek, amely kétségbe esetten próbált elrepülni, de sérülése miatt erre már nem volt képes. A rendőrök azonnal a madár segítségére siettek. Miután meggyőzöttek róla, hogy az állat egyik szárnya megsérült, óvatosan befogták, hogy ne essen még nagyobb baja. Ezután biztonságosan elhelyezték a szolgálati kocsiban, majd telefonon felvették a kapcsolatot Hága Krisztiánnal, a Regulus Védett Vad és Madármentő Alapítvány munkatársával. A sérült egerészhőjvöt átadták neki, így a madár hamarosan megkaphatta a szükséges szakszerű ellátást, amely remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy idővel ismét visszatérhessen természetes élőhelyére. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő alatt is kiemelt figyelmet fordítanak a gyermekek bűn és baleset megelőzési felkészítésére. Ennek részeként újabb nyári táborokban tartottak interaktív prevenciós foglalkozásokat, amelyek során hasznos ismeretekkel és élményekkel gazdagodhattak a résztvevők. Ezúttal a Bonyhádi Szakképzési Centrum Percel Mór Technikum által szervezett Percel táborban, valamint a Solymár Imre Városi Könyvtár nyári táborában találkoztak a gyermekekkel a rendőrök. A foglalkozások célja az volt, hogy a fiatalok játékos, ugyanakkor szemléletes formában ismerkedjenek meg a rendőri hivatással, a bűn megelőzés fontosságával és a mindennapi életben is hasznos biztonsági szabályokkal. A gyerekek betekintést nyerhettek a nyomozói munkába, megismerhették a bűnügyi helyszínen és néhány eszközét és módszerét, valamint saját tenyérnyomot is készíthettek, amely nagy sikert aratott a résztvevők körében. Kiemelt témaként foglalkoztak az internet biztonságos használatával is. A rendőrök prevenciós kisfilmek segítségével hívták fel a figyelmet az online tér veszélyeire, majd közös beszélgetés keretében dolgozták fel a látottakat. A program során szó esett a szerhasználat veszélyeiről és annak egészségügyi, valamint jogi következményeiről is. A fiatalok életkoruknak megfelelő tájékoztatást kaptak arról, milyen kockázatokkal jár a tudatmódosító szerek használata, és miért fontos a felelős döntéshozatal. A közlekedésbiztonság szintén fontos része volt a prevenciós foglalkozásoknak. Az egyenruhások felhívták a gyerekek figyelmét arra, hogy gyalogosként, kerékpárosként vagy rolleresként milyen szabályokat kell betartaniuk saját biztonságuk érdekében. A program másik népszerű eleme ezúttal is a drogszemüveg kipróbálása volt, amelynek segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan változtatja meg az érzékelést és a koordinációt az ittas vagy bódult állapot. A bonyhádi rendőrök a nyári szünidő hátralévő részében is folytatják a bűn és baleset megelőzési programjaikat.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Világjárta vendégem van, aki nem olyan régiben tért haza csapatával együtt. Ő a Mezdensz Egyesületi vezetője, Lázárné Halmai Krisztina ül itt velem, de hogy egészen pontosan hol jártatok, Kriszta, ezt meghagyom neked. Jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást. Hát Dublinban voltunk egy világbajnokságon, táncversenyen, és hát hatalmas élményekkel jöttünk haza, tehát olyanokat tapasztaltunk, amiket az eddigi versenyeink alatt még nem.
2: Más hangulata van egy ilyen világversenynek, mint egy hazai nagyobb volumenú megmérettetésnek?
3: Hát olyan szempontból másabb, hogy amikor megérkeztünk például a versenyhelyszínt, amikor megláttuk, és a versenyhelyszínen belül mozgó lépcsőkkel tudsz csak közlekedni.
2: Kicsit nagyobbak a terek.
3: Igen, négy-öt emelet magas épületben három szinten voltak a színpadok, és párhuzamban, tehát folyamatosan párhuzamban mentek a táncok három színpadon, 12 napon keresztül. Tehát, azt hogy én azt gondolom, hogy ez ilyen wow. Akkor is, hogyha mi mondjuk csak 4 napon versenyeztünk, rengeteg ország, rengeteg zászló, meg hát a rendszer, a nagyon szép volt, nagyon rendezett volt, minden azt mondom egyértelmű volt, hogy hol van a szülőknek a helye pozitív értelemben, hol kell a jegyet átvenni, nekünk melyik soron kell, akár soron kívül bemenni a backstage-be, segítőkészek voltak, rengeteg ottani ember volt, aki azért volt, hogy minden gördülékenyen menjen, és

0: és én szeretem a korrekt dolgokat, tehát ha nem vagyunk jók, azt is lássuk, ha jók vagyunk, azt is lássuk. És ennek a versenyrendszernek a vezetője kapott egy felkérést ettől a Dance World Cup-os fővezérektől, hogy idén lehetne Magyarországon is, eddig nem volt. Tehát 2026 előtt nem volt Magyarországon selejtező, és hát így, mivel mi rendszeresen járunk az UPDF-nek a versenyére, ezért helyből tudtunk infót arról, hogy ez egy hatalmas lehetőség lesz, és selejtező, és meg lehetne próbálni. És hát úgy voltam vele, megbeszéltem a szülőkkel, hogy ez amúgy kvalifikálhat egy sokkal nagyobb banzájra, mint amit eddig el tudtunk képzelni, de hogy azt gondolom érdemes lenne elmennünk a selejtezőre, már csak azért, hogy meglássuk, hogy ott mit teljesítünk. Így van. Így van, és akkor ott volt az, hogy az összes csapatunk 80-as pontszám fölött, 100 pont a maximum, 80-as pontszám fölött kvalifikált, és akkor hát minden produkcióval nem tudtunk kijutni Dublinba, ugye erősen anyagi okok miatt, viszont 4 produkciót sikerült kivinnünk.
1: Milyen érzés volt már maga az előválogató számodra, hiszen ez egy hatalmas pozitív visszajelzés arra, hogy az a munka és az az út, amin jártok, az igencsak jó, és tényleg előre visz benneteket.
0: Én nekem amúgy minden verseny ugyanolyan. Tehát én azt már jó értelemben, hogy mindenhol teljesíteni kell. Teljesen mindegy, hogy egy Pécsen megszervezett versenyről, egy Pesten megszervezett versenyről van szó, vagy esetleg egy Pest környéki versenyről kvalifikálunk valahova, akkor ott, ha nem kell nekünk Dublinig menni, elmehetünk akár csak most Koperbe voltak még a nyár elején a csapat egy másik fele. Tehát én azt gondolom, hogy mindenhol alázattal oda kell pakolni magunkat, és utána pedig el kell fogadnunk azt az eredményt, amit kapunk. Tehát én úgy álltam a selejtezőhöz, hogy verseny, oda kell állni, oda kell tennünk magunkat, és hogyha úgy látja a zsűri, ugye az mondjuk különleges volt, hogy a külföldi zsűriknek a fő emberei nézték ezt a válogatót. Tehát ha úgy gondolják, hogy mehetünk tovább, akkor utána nálunk a labda, és akkor köthetjük föl a gatyánkat.
1: Így hogy van, akkor úgy értek vele, hogy akartad.
0: Igen, akkor hogy tudunk élni a lehetőséggel.
1: Egyébként, hogy milyen produkciókkal indultak neki ennek a versenynek, ezzel jövünk vissza, hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi
2: és a régióban számít.
3: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A Mezdensz Egyesület versenyzői Dublinban jártak, méghozzá nem is olyan régiben, és hatalmas nagy élmény volt ez számukra, tudhattuk meg már az Egyesület vezetőjétől, Lázárné Halmai Krisztinától, aki elmondta, hogy több csapatotok is kijutott, mert hogy mindenki szuper jó pontszámot ért el ezen a bizonyos előválogatón. Egyébként, ha már az előválogatóról beszélünk, ez igényelt tőletek plusz munkát, vagy már megvoltak azok a koreográfiák, amelyekkel nekivágtatok?
3: Már megvoltak azok a koreók, amikkel amúgy menni szerettünk volna. És amúgy érdekessége ennek a versenynek, ami eddig még nem volt, hogy olyan szigorú a versenyszabályzat, hogy ugyanezzel a tánccal kell kint is helytállni. Tehát, hogy nagyon minimális variációkat pakolhatunk bele, meg tisztíthatjuk a kicsit még tisztításra, meg javításra szoruló részeket, tehát, hogy nem csinálhatunk olyat, hogy valamelyik tánccal teljesen kvalifikálunk, és egy teljesen más produkciót teszünk a színpadra. Ez nekem amúgy tetszik, mert az elköteleződést is kér a táncosoktól, meg hát ami még fontos, hogy a táncosok is csak azok mehettek Dublinba, akik részt vettek a selejtezőn. Tehát nálunk volt olyan, hogy két gyerekcsoportból csak egyet tudtunk elvinni, és ott is az a csoport, amelyik nagyobb létszámmal tudott megjelenni, ott is volt két hely mínuszunk, és így a másik csapatból az a kettő, aki meg nagyon szeretett volna jönni, azt kellett betenni az ő helyükre, tehát itthon volt munka bőséggel, hogy az a két gyerek megtanulja azt a fajta átalakítást, hogy felvegyék a ritmust, mert hát nem azzal a tánccal versenyeztek, de én azt gondolom, hogy maximálisan megállták a helyüket ők is. És örülök, hogy kijutottak, mert hogy ennyire remegtek azon, hogy ők is ott szeretnének lenni.
2: Mekkora volt az a létszám, akikkel neki tudtatok vágni ennek a hatalmas nagy megmérettetésnek?
3: 20 versenyző, és összesen 40-en voltunk a csapatban. Jó sok szülő, néhány tesó, és hát én.
2: Nyilván ez egy hatalmas nagy elismerés az Egyesületnek, neked, a gyerekeknek, a szülőknek, de azért hatalmas nagy anyagi teher is. Ezt nehéz volt megteremteni, hogy neki tudjatok vágni ennek a világversenynek?
3: Én azt gondolom, hogy mindenkinek bőségesre ki kellett nyitni a pénztárcát. Már csak az indulás napjáig is, tehát és még nem is voltunk kint, és ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy azért is különleges ez a verseny, mert a kicsiknek a korosztályának is, meg a nagyok korosztályának is 7-7 napot kint kellett lenni, tehát 7 napot valahol nyaralni, az is megterhelő. Meg hát befizetni a nevezési díjat, a szállást, a repülőt, meg ugye amúgy is Dublin kiderült számunkra, hogy nem a legolcsóbb város. Hát kellett tenni mindenféle lépéseket, hogy tudjunk esetleg, és tettünk is, én azt gondolom, tehát voltak jótékonysági bálunk, volt előtte egészségnapunk, gyereknap, ahol gyűjtöttek számunkra is, megkerestük a várost, a sportközpontot nagyon nagyvonalúan segítettek minket, és nagyon hálásak vagyunk igazából minden egyes fillérért, forintért, amit bárki adott azért, hogy mi kijuthassunk, és közelebb kerüljünk a célunkhoz. Szerintem ez nagyon nagy segítség volt szülőknek, főleg úgy, hogy igazából úgy mondtunk igent erre az útra, hogy a nulladik pillanatban még nem volt szó támogatásról. Tehát itt a szülők amúgy eldöntötték nulladik pillanatban, hogy jó, ezt valahogy összehozzuk, akkor ma nem, vagy idén nyáron nem megyünk máshova nyaralni, akkor ez lesz a nyaralás. És én azt gondolom, hogy nem tudom, hogy lehet-e összeget mondani, de közel 3 millió forintot össze tudtunk gyűjteni, amit szét tudtunk osztani fejenként.
2: Hát ez hatalmas nagy segítség.
3: Hát ez egy hatalmas nagy segítség, tehát hogy ez fejenként leosztva mindenki a matekot majd megcsinálja otthon, de hogy látványos segítség volt, azt gondolom, minden családnak.
2: És hogy zajlott ez a 14 nap Dublinban? Jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Dance World Cup 2026, ez az elnevezése annak a versenynek, amely Dublinban került megrendezésre, és Magyarországot, Tolna vármegyét képviselte a Men's Dance Egyesület, akinek vezetőjével, Lázárné Halmai Krisztinával beszélgetünk. Ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy sikerült anyagi támogatást is összegyűjtenetek, amellett, hogy a szülők is kinyitották a pénztárcájukat, hogy a gyerekek kint lehessenek. Azt is említetted, hogy 14 napos volt ez a versenyetap, de hát nyilván nem mind minden nap versenyeztetek. Hány versenyszám volt az, illetve milyen elosztásba kellett helyt állnotok a színpadon?
3: Csak hogy pontos legyen, és utána ne kapjam, hogy ez nem volt az így pontos és helyes. 12 napot voltunk kint úgy, hogy 7 plusz 7 nap a középső két nap átfedésben.
2: Ja,
3: tehát 5 napot kint voltunk a kicsikkel, és a 6. napra érkeztek a nagyok, és akkor a 7. napon utaztak haza.
2: Értem, hogy mindenkinek utána 7-7 nap volt, de
3: igen,
2: hogy
3: mindenkinek 7-7 nap. Én összesen 12 napot voltam kint. 4 produkciónk volt, 4 különböző napon voltunk beosztva, már csak azért is, mert volt egy gyerek kategóriás csoportunk, ez a 12 nap elején van inkább. Utána meg a 2 hét második felében voltak az idősebb korosztály, ott egy szólónk volt, egy duónk volt, meg egy csapatunk, és hát így mindegyik másnapra került, tehát így összesen 4 napot töltöttünk a rendezvény helyszínén.
2: Egyébként arra volt lehetőségetek, hogy a többieket is megnézzétek azokon a versenynapokon, amikor nektek nem volt kiírt produkciótok?
3: Lehetett volna, igen, tehát mehettünk volna. Az összes napon bent ülhettünk volna. Van, minden gyerek kapott egy ilyen dancer nyakbaakasztós kártyát, és az igazából menni. Mindenhova feljogosította őket, hogy menjenek. Meg hát az edzőnek meg a teacher-ös kártyája. Igen. Hát akár az is élmény lehetett volna, hogy bent ülünk 12 napig, csak hát
2: ki tudja,
3: mikor jutunk újra Dublinba, tehát megpróbáltuk az összes többi napon meg kihozni Dublinból a legtöbbet.
2: Egyébként mit gondolsz, annak ellenére, hogy nem néztitek meg a versenytársakat, ez jót hoz ki a versenyzőből, vagy hat rá negatívan is, hogyha látja azt, hogy mások mit produkálnak?
3: Hát a saját versenytársainkat azt megnéztük. A saját kategóriáinkat, meg az előttünk, utánunk lévőt, ami hasonló kategória volt, csak mondjuk korosztályban más, vagy mondjuk nem csapat, hanem duó, vagy szóló, azokra direkt, tehát ezekre a napokra próbáltam úgy összerakni a programot, hogy minél hamarabb ott tudjunk lenni, hogy hangolódjunk, hogy lássunk, ha már versenyezni mentünk Dublinba. Biztos, hogy nagyon sok mindent láthattunk volna más kategóriákban is, viszont azt gondolom, hogy biztos, hogy gyönyörű lett volna. Klasszikus balett is volt.
2: Tehát rengeteg
3: fajta kategória volt. Nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk a gyerekek egy egész napon keresztül szerették volna így a néptáncot, van, vagy a klasszikus balettet, vagy hát, vagy ha nem is elunták, nem úgy értékelik szerintem, vagy nem úgy értékeljük, mint a saját kategóriánkat, mert a saját kategóriánkban mindig van összehasonlítás. Tehát látunk valakit, akkor vagy egy kicsit összeszorul a gyomrunk, hogy úristen, ez nagyon jó, vagy azt mondja, hogy ez olyan, tehettek volna bele többet, és akkor egy kicsit ilyen nagyzolósabbak vagyunk, de hogy én azt gondolom, ezért sem volt baj, hogy nem ültünk be minden nap, és az összes helyszínen nem voltunk bent, mert nem biztos, hogy feltétlenül építő lett volna, azon kívül, hogy gyönyörűen mozognak. Nyilván. Bármelyik kategóriáról beszélünk. Én bebenézegettem, amikor a gyerekek készültek egy másik helyszínre, hogy csak meg kéne
2: mi
3: már
2: zajlik,
3: nézni, mi zajlik, és hát volt egy produkció, amire pont úgy léptem be, egy ilyen kortárs nagy formáció volt, hogy én így álltam, és törölgettem a nyálamat, és kerestem az államat, mert hát zseniális volt. Tehát, hogy így biztos, hogy lett volna értelme beültetni a gyerekeket, de azt is tudom, hogy gyerekek.
2: Mindenre nem jut idő.
3: Nem jut idő, és el kell mennünk a dublini állatkertbe is megnézni az elefántokat.
2: Hát nyilván enélkül nem lehet hazajönni, ez biztos. És akkor beszélgessünk az eredményekről is, mert enélkül azért nyilván nem fogsz elmenni. Mi az, amit elértek a fiataljaitok?
3: Én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el. A kezdem a non plus ultrával, amitől teljes extázisba kerültem, amikor megtudtuk. A kicsik, azok 30 produkciós volt a mezőny, és hetedikek lettek.
2: Azt a mindenit, ők milyen korosztály?
3: 10-12 évesek. Uh-huh. Átlagban, de most biztos megszólalna valaki
2: plusz
3: majd,
2: minusz,
3: ha
2: igen.
3: Igen, plusz-minusz egy kicsit, tehát átlagban 10-12 évesek. És ugye az volt a legizgalmasabb ebben, hogy ilyen versenyeken, ahol ennyi produkció van, nem úgy van, hogy 30-tól visszafele mindenkit felszólítanak, hanem az első 6-ot szólítják. Aha. És akkor az első 6-ból az 6-5-4, ők csak felálltak a helyükön, és oda ment a zsűri, és odaadta nekik az oklevelet, meg hát jól meglettek tapsolva.
2: Nyilván.
3: És hát az első 3 állhatott ki a dobogóra. És hát vége lett a versenynek, és ugye fogalmunk sem volt, hogy a zsűri szemében mi hol vagyunk. Azért 30-ban, ha azt mondom, hogy 15-6, az is egy középmezőny, tehát az is olyan, hogy azt el kell fogadni boldogan. És hát volt egy ilyen élő rendszer, egy ilyen élő felület, ahol folyamatosan az élő közvetítés is volt.
2: Nyomon lehetett követni.
3: Minden nyomon lehetett követni, és egy órán belül nagyjából fönt volt minden eredmény, az összes százalékkal, pontszámmal, oklevéllel, tehát nagyon profi, ezért is mondom, hogy nagyon profi, hogy minden azonnal ott van a kezedben. És sétáltunk vissza, hogy a gyerekek produkciója volt az, ami a legkésőbb időpontban kezdődött, tehát ilyen 11 óra körül sétáltunk vissza a szállásra, és akkor mindenki ott félig feszült csöndbe, hogy hát jó, oké, megyünk haza, és nem kerültünk be az első 6-ba, tehát nem tudjuk hányadikak vagyunk. Kriszti, mikor lesz már eredmény? Mondom, hagyjatok egy kicsit, mondom, az első verseny, gőzöm sincs, mondom, keresem a rendszerbe, hol tudom megtalálni, és akkor így fölnyitom az oldalt, megtalálom azt a részt, ahol eredmények is volt, és eredmény, és így nézem, hogy hetedik, és így, Fanni, mondom, nézd meg, ezt jól látod. És akkor így, hát ez hetedik, és így, és akkor, na mindegy, hát most is úgy érzem magam, hogy nem tudom, sírva, üvöltve.
2: Hát hatalmas eredmény, ez biztos.
3: Hát ez borzasztóan nagyon szuper, tehát, hogy az álmomban nem gondoltam volna a szindróma, tehát nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, ez egy nagyon erős eredmény szerintem, és hát nem akarom eltörpíteni a másik 3-at sem, a nagyobbaknál meg lett egy 14. helyünk, meg 2-16. Helyünk úgy, hogy ilyen 24 és 31 uh-huh. közötti volt a mezőny. Kategóriának a mezőnye.
2: Hatalmas gratula. Köszönöm a fiataloknak szépen. Is, neked is, és a szülőknek is, mert hogy a támogató háttér nélkül azt hiszem, hogy ezek az álmok nem megvalósíthatóak.
3: Ez pontosan így van.
2: Én azt kívánom nektek, hogy hamarosan valami hasonló nagy sikerekről tudjunk beszámolni. Azt hiszem, hogy ebből nem is lesz hiány egyébként. Úgyhogy tényleg nagy-nagy gratula mindenkinek így az éteren keresztül is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: A Mezdensz Egyesület sikereiről beszélgettünk az Egyesület vezetőjével, Lázárné Halmai Krisztinával.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: A stúdióban egy Európa bajnokot köszönthetek, aki alsónyéki fiatalember, már felnőtt korú, Kollár Andor ül itt velem a stúdióban. Szép jó reggelt, Andor, köszi, hogy itt vagy velünk.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Andor, milyen sportot is üzöl?
2: Én íjászkodok.
1: Honnan jött ez az életedbe egyáltalán?
2: Régen úsztam, és az úszás megunva egy napon volt egy íjászatás, és ott megtetszett.
1: És akkor már tudtad, hogy te versenyzőként is szeretnél ebben a sportágban részt venni?
2: Igen. Eleinte vannak ilyen örömi íjászversenyek, és ott vettem részt. És megtetszett, és egyre jobban belevártottam a mély vízbe, mondhatni.
1: Egészen odáig, hogy Európa bajnoki címet szereztél, egészen pontosan ez hogy is zajlott? Hogy jutottál egyáltalán ki az Európa bajnokságra?
2: Az Európa bajnokság szabadnevezéses verseny, úgyhogy ide szabadon benevezhettem, és kellett hozzá pontszámot lőni, de meglőttem, sokat gyakoroltam rá, ugye ilyen versenyféle, ez úgynevezett IFA. Ilyen szabályzatú versenyt nem szoktak olyan sokat szervezni itthon Magyarországon, ezért volt nekem egy kicsit különlegesebb verseny ez.
1: Könnyen megközelíthető volt, Szilvasváradon zajlott ugye a verseny, jobb, mint hogyha külföldre kellett volna utazni. Jó, az a könnyen megközelíthető, azért Andor arcát most látni kellene. Nyilván nem 2 kilométerről beszélünk, azért utazni bőven kell, hogyha az ember Szilvasváradra szeretne ellátogatni. Itt zajlott ez az IS Európa bajnokság, ahol parasportolóként vettél részt, ugye?
2: Hát nem mondanám, hogy parasportoló, mert itt külön nincsen olyan, hogy para.
1: Ja, értem, versenyző, az IS-atnál ez nem...
2: De a pálya résznél van, a pálya íjászat, ott van egy fix táv, nekem az 50 méter csigás íjjal, és ott szerveznek paraversenyeket külön, ami általánosságban külföldön van, és életemben egyelőre csak 2 paraversenyen voltam. Itt gyakorlatilag ugye Szilvásváradon az erdőbe sétáltunk, jó sokat, hegyet is másztunk mondhatni, jó kemények voltak a pályák.
1: Hát nehéz a terep, az biztos.
2: Az volt.
1: Nehezítő körülmény egyébként neked az, hogy parasportoló vagy?
2: Kicsit nehezebb járkálni a célok között.
1: Ugye... Azt elárulhatjuk, hogy egyik lábad az műláb,
2: igen,
1: ugye? Szóval, hogy ez megnehezíti a mozgásodat, vagy abszolút megnehezíti?
2: Igen. Botot használva mentem végig a pályán, egy ilyen túrabotot. Igazából nekem, ami kényelmetlen szokott lenni, az, amikor a domboldalon megyünk föl, mondjuk, ott nem tudok váltott lábbal fölmenni, mert ugye az amputációm az a combom felétől van kb. Úgyhogy nem tudok úgy váltott lábbal fölmenni, meg az, amikor oldalason megyünk a dombon, és a műlában van fölül, olyankor egy kicsit kényelmetlenebb sétálni. De megoldottam.
1: Szóval, hogy is zajlott a verseny? Hogy indult a nap? Mennyi versenytárs volt? Hogy nézett ki?
2: Egyik egy német, a másik pedig egy svájci ellenfelem volt.
1: Korodbeliek voltak? Vagy?
2: Körülbelül, igen.
1: Korosztályhoz kötött egyébként? Vagy ilyen korosztályos besorolás van itt,
2: igen,
1: is,
2: gondolom? Igen, azt hiszem az én korosztályom az young adult, ugye ifjú felnőtt, és itt 17-től 21 évesig talán. Ez most így talán.
1: Egyébként számít szerinted az, hogy ki mennyi idős?
2: Valamennyit számít talán, de inkább az számít, hogy milyen az alkatod, mert a német ellenfelem alacsonyabb volt jóval, meg vékony is volt, tehát ő kevésbé erősebb íjat használt, mint mondjuk én.
1: Aha.
2: Meg hát itt számít egy kicsit hát a gyorsaság annyira nem, mert kötött általánosságban szokott számítani valamennyit.
1: Na, félbeszakítottalak, hogy is zajlott ez a bizonyos versenynap?
2: Ez a verseny 4 napból állt. Itt, van 3 különböző versenynap, ahol a pontozás más. 4 különböző pályán is mentünk végig. Összesen 7 pályát építettek a szervezők. Hát menjek bele a pontozásba.
1: Egy kicsit elmegyünk, zenélünk, és utána visszajövünk, hogy ezeken a versenypályákon minek is kell megfelelni, mi az, amit el kell találni ezekkel a bizonyos íjakkal.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Kollár Andor, aki Európa bajnoki címet szerzett méghozzá íjászatban. Ott hagytuk abba, Andor, hogy próbáltad elmesélni nekünk, hogy hogy is néztek ki ezek a versenynapok. Gondolom erdős, mezős, rétes területeken vannak felállítva bizonyos bábuk, vagy mi az, amit meg kell lőni?
3: 3D-s állatok, tehát olyat kell elképzelni, hogy 3D állatokat kiöntenek, és csinálnak rá zónákat. Ugye azok a zónák általánosságban a főbb szerveknél vannak, aha, mint mondjuk a szív, tüdő, amit így vadászatban is meglőnél.
2: Amit el kellene találni.
3: Igen. Igen. És úgy vannak a pontozások, hogy mondjuk az első nap kb. Az volt, hogy megvan a nagy zóna, és ha a zónán kívül lőttél, akkor az 18 pont, ha a zónán belül lőttél, akkor 20 pont. És akkor e között volt ilyen vacilálás, hogy egyik nap akkor a 10-es zónába, tehát az már kisebb a zóna, abba kell beletalálni, és akkor azért mondjuk 20 pontot, és akkor kívülre lősz, akkor csak 16, vagy ilyesmi.
2: Le van
3: 10
2: osztva.
3: Pont, igen.
2: És akkor ezeknek a bizonyos állatfigurák, tudjátok, hogy hol vannak, vagy tulajdonképpen ez úgy zajlik, hogy neked kell egyáltalán felderíteni, hogy hol is vannak?
3: Ó, tudjuk, kijelzik táblákkal, meg szalagokkal jelzik, hogy merre van az útvonal. Ugye mégiscsak íjakkal, fegyverekkel megyünk mondhatni, úgyhogy vigyázni kell a sétálókra, túrázókra is, mert azért az még nyitva volt.
2: Előfordulhat, igen, hogy ők is jelen vannak.
3: Betévednek, úgyhogy ki vannak rakva, és ennél az IFA-nél ki van rakva maga az állat is, az, hogy hol van a
2: mit
3: zónája.
2: Mit kell keresned egyáltalán?
3: Aha. Milyen állat, milyen zóna van. Ugye, hát az állatok között nagyon sok variáció van. Dínótól, a fácán.
2: Létező
3: minden.
2: És nem létező egyaránt.
3: Minden van.
2: És egyébként a versenytársakkal ilyenkor együtt indultok, vagy idő eltolása, vagy hogy működik ez?
3: Egy csapatba indulunk.
2: Ja, értem, és akkor
3: általában
2: mindenki.
3: Általában maga a korosztály az egybe megy, vagy hogyha ugye négyen voltunk egy csapatba, mert hozzánk került egy lány, ugyanúgy young adult.
2: Aha, ugyanez a korosztály, csak más nem.
3: Lényeges így a korosztálynál, főleg meg hát a kategóriánál, mert csigás íjjal lövök, ugye ez egy modernebb íj, tehát messzebbre lövünk, nekünk 60 yard volt a max távunk.
2: Azaz, ez hány méter?
3: Hát az kb. 54-52 talán méterbe, és ez úgy van, hogy nekünk meg kell becsülni a távot, tehát nincs kiírva az, hogy hány méteren van az állat, hanem neked ki kell számolnod, hogy hol van kb. Az állat, és itt nagyjából minden méter számít.
2: És ilyenkor megy veletek a versenybíró is? Vagy nem. Ki az, aki ellenőrzi? Vagy ti saját magatoknak írjátok fel az eredményeket?
3: Igen, mi saját magunk egy beírólapon vezetjük. Van versenybíró a pályán felügyelő, de ők körbe járják kb. A pályát, vagy megtalálható bizonyos pontokon.
2: Akkor ez lelkiismereti sport?
3: Igen, de tud ellenőrizni a csapattársaidat, úgyhogy
2: nyilván. És senki nem szeretné, hogy az ellenfele jobb legyen, mint ő. Az íjászatról beszélgetünk, hamarosan jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrét megyei mozaik.
2: Az íjászat egy olyan sport, amely egyre nagyobb teret hódít magának, de hogy ez valóban így van-e, az ifjú Európa bajnoktól kérdezem Kollár Andortól, te mit látsz? Valóban így van, hogy egyre nagyobb teret hódít magának, egyre többeket érdekel ez a sport?
3: Hát, én bevallom, az utánpótlás szerintem nem annyira erős, tehát lehetne erősebb, lehetne jobban terjeszteni magát az íjászatot, csak hát elég korlátozva van mondjuk egy ilyen versenynél, egy 3D versenynél, mert nézők nem jöhetnek be a pályára, ugye?
2: Igen, és ezáltal nem is látják, hogy mi az, ami zajlik a háttérben. Az előbb említetted, hogy három versenytársad volt.
3: Igen, vagy velem együtt három.
2: Igen, hárman voltatok versenyzők, és hogy az egyik versenytársad, ő alacsonyabb volt, és ezáltal előnyösebb is neki a versenyzés. Befolyásoló tényező?
3: Nekünk kell előnyösebb.
2: Ja, hogy neked? Ja, bocsánat, akkor félreértettelek.
3: Nem neki, mert gyengébb íja fog lőni, azaz, ha gyengébb íj, maga nagyobbat esik a vessző is, hogyha nem annyi erővel húzza ki az íjat.
2: Akkor, ez mitől függ, hogy kinek milyen íja van?
3: Hát igazából melyiket tudod beszerezni, hogy tudod felépíteni.
2: De akkor nem befolyásoló az, hogy milyen magas vagy, vagy hány kiló vagy, vagy ilyesmi?
3: Bárki sportolhat ebbe az íjászatba, csak jobban el kell találnia, mondhatni, a távot, mert mondjuk lehet nekem ha elszámolom magam 2 méterre, akkor nálam még benne vagyok a zónában, nálam meg lehet, hogy kiesik a zónából már, és csak az állatot találja el.
2: Egy és neki miért volt más íja?
3: De nincs megadva az, hogy milyen íja kell indulni. Maga az, hogy egy csigás íj, és hogy van felépítve, mondhatni.
2: Akkor mondhatni, hogy versenyelőnyben voltatok hozzá képest?
3: Hát igazából nem mondhatnám, mert ki tudja azt, hogy ő milyen pontos vele, vagy hát...
2: Aha, értem. Tehát mindenkinek
3: lehet, azzal... Lehet úgy is pontos, tehát lehet úgy is nagyon jó.
2: Mindenkinek azzal az eszközzel kell profin dolgozni, amit választott magának. Egyébként, hogyha valaki íjászkodik, akkor csak egy íjjal dolgozik, vagy nem?
3: Rengeteg íjfajta van. Tehát vannak történelmi íjak, vadászreflexi.
2: És neked is van több?
3: Nekem is van több, de én átértem nagyon a csigás íjászatra, és ott van 3 íjam.
2: Ez miért fogott meg inkább az előzőekhez képest?
3: Maga tetszik az, hogy ilyen modern egyrészt. A csigásinál van scope, azaz mondhatni egy távcső van rajta, vagy egy irányzék, amivel közelebb látom az állatokat mondjuk, vagy a célt, és ez egy kicsit jobban segít, meg izgalmas, hogy gyorsan megy a vessző. Hát kb. 320 km/h is ki tud
2: menni. Mindenit.
3: Többel is.
2: Azt említetted, hogy meg kell satszolnotok a távolságot, milyen távol van az állat. Itt mit veszel alapul, vagy mi alapján szoktad ezt megtenni? Mihez viszonyítasz?
3: Általánosságban a fákat szoktam számolni, hogy kb. Hány méter van a fák között. Meg vannak ugye a különböző kategóriáknak, megvan az, hogy nekik a kék karótól kell lőni, az akkor közelebb van, vagy a sárga, és akkor karó közötti távolságot is meg szoktam nézni.
2: Ez tanulható szerinted? Mármint ez a távolság satszolás?
3: Gyakorlás, igen. Gyakorlás kell hozzá, de meg lehet tanulni ezt könnyedén.
2: Te mennyit szoktál gyakorolni, és egyáltalán hol szoktál gyakorolni?
3: Én főleg versenyeken szoktam gyakorolni, de ismerek olyat, aki kimegy túrázni, és akkor visz magával távmérő távcsövet, és akkor beáll valahova, megnézi azt, hogy kb. Hány méteren van, megbecsüli, és utána meg rámér. Tehát ezt így is lehetne gyakorolni, de én ezt nem csinálom. Főleg versenyeken tapasztalatokat gyűjtök.
2: Mi az, ami vonz a versenyzésben? Az, hogy jó eredményt érjél, vagy egyáltalán, hogy részt vegyél, hogy tudást szerez, hogy gyakorolj?
3: Igazából ezek közül majdnem az összes. Tetszik maga az is, hogy sétálunk magába az erdőbe, tehát a természettel kapcsolódunk, mondhatni, meg nem egy helybe ülök, mert azt is szeretem, hogy pályán ülünk, de az kevésbé izgalmas. Itt a 3D-ben az, hogy állatokra lövünk, azért az is vonz. Hát kipróbálnám a vadászatot is, bevallom.
2: Vannak ilyen terveid?
3: Vannak. Érdekel egy kicsikét. De az, hogy versenytársakkal is lehetsz, megismerhetsz külföldieket, akik ugyanúgy a te korosztályodban, a te kategóriádban lőnek, ez így kb. Minden is.
2: Nyilván ahhoz, hogy az ember bármilyen sportágban eredményeket érjen el, ahhoz kell a kitartás. Ezek szerint benned ez megvan. Európa bajnoki cím már megvan. Akkor mi a terv a jövőre nézve?
3: Most idén lesz augusztus végén és szeptember elején egy világbajnokság. Szeretnék ott is egy nagyon jó helyet elérni, megszerezni.
2: Ez is saját nevezéses, vagy hogy
3: működik? Ez is saját nevezéses. Ugyanúgy Szilvásváradban lesz, de átépítik a pályát.
2: Ez egy kedvenc helyszín ezek szerint az IASZ sportban.
3: Hát úgy néz ki. Hát végül is jó, jó, szép terep, hely.
2: Az biztos.
3: Úgyhogy vannak látnivalók, föl lehet menni az ősember barlangba mondjuk, vagy ott is van egy tó, meg a kisvasútnál.
2: Mindenféle látványosság.
3: Igen. Bár bevallom, a negyedik nap után már nem volt nagyon kedvem elmenni túrázni.
2: Nem is értem miért. Akkor már hány kilométer volt benned?
3: Hú, hát nem tudom. Hú, hát.
2: Nem volt lépésszámlálod, hogy egy nap hány kilométer? Hát ez nagyon nem öreg hiba. Tessék beszerezni. Letölteni az applikációt és mérni, hogy egy-egy verseny alkalmával hány kilométer van benned.
3: Valakinél volt, valaki 9 kilométer számol, de mondjuk ez attól is függ, hogy melyik célnál kezdesz, mert 24 vagy 28 cél van, és akkor mindenki máshol kezd.
2: És ez a világbajnokság mikor kerül megrendezésre?
3: Augusztus vége, szeptember eleje. Pontosan nem tudom, hogy milyen dátum.
2: Akkor biztosan ott leszel?
3: Biztosan.
2: Hát akkor Andor, azt kívánom, hogy ez a világbajnokság azt hozza meg számodra, amit szeretnél. Van valami kitűzött cél, vagy erről inkább nem beszélünk?
3: Hát a kitűzött cél az az első hely, meg egy jó pontszámot összeszedni, meg hát élvezni magát a versenyt is, versenytársakkal. Az egyikkel már találkoztunk, a szlovák ellenfelemmel. Ő egy nagyon normális, nagyon kedves személy, úgyhogy vele szívesen fogok találkozni, a németet meg majd megismerem.
2: Legyen így, minden jót neked akkor erre az augusztusi megmérettetésre, és nyilván a jövőre nézve is álmaid, vágyai teljesüljenek. Köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Támogatást, felszerelésbe, edzés lehetőségében a Bajai Honvédelmi Sportközpont, a Tolnagrót, az Impulzus a Parasport Jövőjéért alapítványt, meg a Bajai Önkormányzat szeretném megköszönni a támogatásukat.
2: Andor, köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm.
2: Kollár Andorral beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: A fókuszban a mozgás lesz, amire mindenkinek, minden szervezetnek szüksége van, de gyakorta előfordul, hogy erre igencsak nehezen bírjuk rá magunkat, viszont hogyha ez közösségi formában zajlik, akkor lehet, hogy jobban vevők vagyunk egy ilyen megmozdulásra. A stúdió vendégem Liszkai Rebeka, aki számos ilyen eseményt szervezett már. Szia, Rebeka, jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Ugye a Sportközpont oldalát, aki követi, ők láthatták, hogy most már jó ideje, vannak olyan megmozdulásaitok, amelyek közösségeket szólítanak meg többféle sportágban. Honnan jött ennek az egésznek az ötlete egyáltalán, Rebeka, hogy a városnak szüksége van arra, hogy közösség építéssel egybekötött mozgás legyen.
3: Én is tapasztaltam, hogy így nem túl sok közösségi megmozdulás van így Szekszárdon, és ezt szerettem volna így megváltoztatni a sport által, mert a sport az így tökre összehozza az embereket, könnyen szóba tudnak elegyedni egymással, fellazulnak, és igazából innen jött az ötlet. Ugye a Sportközpontnál dolgozom, és akkor itt ilyen heti mozgásformákat beiktattam a napi rendekbe, és igazából innen jött az egész.
2: Ugye most már van sétátok,
3: futás az Aliska Runners szervezésébe, mi pedig próbáljuk őket kicsit így népszerűsíteni, meg megismertetni, például amikor a sétán vagyunk, akkor is beszélgetünk róla, hogy még mik vannak, és azt látom, hogy ezáltal többen meg is ismerik, és el is mennek ezekre az eseményekre.
2: Az útvonal. Ez hogy áll össze? Próbálod úgy kialakítani, hogy időről időre térjetek vissza esetleg csak egy adott útvonalra, amit már előtte megvalósítottatok, vagy valami séma mentén zajlik ez?
3: Hát ez igazából úgy zajlik, hogy én mindig keresem az újat, és egyébként például a sétáknál én is nagyon sok új helyen voltam, ahol még én sem voltam szexárdiként, szóval igazából csak a távot próbálom így ugyanannyira csinálni,

0: ilyen 1-2-3 kilométer, de nincs séma meg semmi, csak hogy mondjuk hogy a kiinduló pont a Garai tér, és akkor mondjuk oda is térünk vissza, de most, hogy itt a nyár, most már így a fagyizásokkal is összekötöm.
1: És a kerékpározásnál?
0: A kerékpározásnál pedig ott odafigyelek arra, hogy leginkább a kerékpárúton haladjunk, inkább keselyűs fele szoktunk menni, illetve például a szerdai bringázáson most a városba fogunk haladni, a bringa úton, de próbálom azt, hogy biztonságos legyen elsősorban, ne veszélyeztessük másokat se, magunkat, és akkor így egy tök jó kis utat össze lehet állítani egyébként itt Szekszárd körül is, főleg a Gemencbe. Ott nagyon szeretünk kimenni, meg nagyon sok állattal is szoktunk találkozni ott, úgyhogy kalandosak ezek a túrák.
1: Itt mekkora távot lőttél be, amihez próbálod tartani magad?
0: Hát először egy ilyen 15-30 kilométeres távot lőttem be, de ez azóta változott is. A leghosszabb az egy 36 kilométeres túra volt, ott viszont így meg is szabtam egy picit, hogy a tapasztaltabb bringások jöjjenek, de azért nyilván nem egy versenyszinten, csak hogy azért...
1: Ne legyen meglepődés senkinek.
0: Igen, meg így a sötétedés előtt azért érjünk vissza, de egyébként most például egy 10 kilométeres túrára megyünk. Ezek egyébként változnak, úgyhogy érdemes mindig nézni az esemény oldalán, hogy hány kilométerre megyünk el.
1: És hogy is lehet könnyen informálódni ezekről az eseményekről, jövünk vissza pillanatokon belül.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami Szekszárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem Liszkai Rebeka, aki számos közösségépítő megmozdulást szervezett már a városban, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. Rebeka, hogyha valaki szeretne csatlakozni, de még nem hallott erről a lehetőségről, akkor hol talál erről információt?
3: Hát elsősorban a Facebook oldalunkon, illetve van egy Facebook csoportunk, ami a Szexuális Sportközpont néven van. Eddig rekreációként lehetett megtalálni, de most szabadidő, lendület és közösség ez a mottója, vagy a kis szlogenje a kis közösségi csoportunknak. Oda szoktam mindig felrakni az információkat abba a csoportba, illetve a túrákról eseményeket is szoktunk létrehozni a fő Szexuális Sportközpont oldalon.
2: Mert hogy erről még nem beszéltünk, hogy azért hosszabb túrák is vannak, ugye? Nem csak ilyen kisebb 1-3 kilométeres séták. Ez honnan jött? Kevés volt ez az 1-3 kilométer? Voltak visszajelzések?
3: Voltak visszajelzések egyébként, igen. Meg egyébként onnan jött, hogyha felnézek mondjuk a Garai térről arra a kilátófele, hát egy csodálatos környezetet látok, és egy csodálatos erdőt, meg nagyon-nagyon sok jó túraútvonal van itt körülöttünk, nagyon szép hely Szekszárd, illetve a környéke is, és úgy voltam vele, hogy akkor én tökre felfedezném így az egészet, akár úgymond idegenekkel is, új emberekkel, akik később viszont akár visszatérőek is lesznek, és jobban megismerjük egymást. Az első túránk pedig körülbelül 2 héttel ezelőtt volt, egy ilyen kilátó túra.
2: Ott jó, sokan voltak a képekből.
3: Igen, nagyon jó fogadtatása volt, és nagyon-nagyon örültem neki. A Cserhetet kilátóteraszra mentünk, illetve a Batikereszt kilátóhoz, és hát igen, ez egy hosszabb túra volt, körülbelül 3 órán át keresztül mentünk, de nagyon jó volt a hangulat, és ilyen kis baráti társaságok jöttek leginkább, de egyedül is jöttek, és tök jó volt látni, hogy így mindenki így el van egymással, és szóval elegyednek egymással.
2: És ha jól tudom, megvan a következő túraidőpontja is.
3: Igen, a következő túraidőpontja jövő hét péntek, július 31-e. Ez is a Kápolna térről fog indulni, este 5:30-kor indulunk. Szintén egy ilyen 8-9 kilométeres túra lesz, az útvonalat még nem tettük közzé, majd hamarosan fogjuk. És hát hasonló lesz az előzőhöz, úgyhogy érdemes eljönni, arra ezt most völgy túrára kereszteltük el, mert most a völgyekbe fogunk sétálni, arra a Parászta fele, szóval szerintem nagyon király lesz.
2: Egyébként leszoktad tesztelni ezeket az útvonalakat?
3: Igen, most még azért nem tettem közzé, mert előtte megnézem, de az előzőnél, a kilátó túránál ott végigmentem rajta, és akkor úgy voltam vele, hogy ez igen, ez nagyon jó lesz.
2: A közösségi séta most már egy éve, vagy mióta zajlik?
3: Nem.
2: Vagy még nincs annyi?
3: Még nincs egy éve. Hát a legelső próbálkozásom az tavaly össze volt, ami nem sikerült annyira jól. Igazából akkor volt többször olyan, hogy nem jött el senki, de aztán egy ilyen kis pihenőre mentem, és akkor mármint úgy...
2: Újult erővel visszatértem
3: januárba körülbelül. Igen, januárba kezdtük a hóemberépítéssel.
2: Nyilván addigra már mindenki unta azt, hogy ott benn kell ülnie, és szerettek volna kimozdulni.
3: Igen, ez is volt.
2: Meg volt a kezdőlöket.
3: Hogy jöjjenek, és sétáljunk együtt.
2: Egyébként ebből is látszik, hogy a közösségépítés mennyire nehéz feladat. Ez olyan körülbelül, mint amikor valaki el akar adni valamit így marketing ügyileg, és folyamatosan kapod a negatív visszajelzést, hogy nem, köszönöm. Akkor rád is hasonlóképpen hatott, amikor az első 1-2 megmozdulásra nem igen volt jelentkező.
3: Igen, volt ilyen, hogy így elszontyolottam kicsit, de igazából bíztattak a többiek, hogy csináljam, mert hogy mindennek idő kell igazából, idő, mire meglátják, hogy amúgy ez tök jó dolog, és úgy, ahogy elkezdtük januárban mondjuk 3-4 emberrel, és most már 20-30-an sétálunk itt Szekszárdon hétfőnként, úgyhogy ez tényleg beigazolódott, hogy az idő az megmondja, hogy ami jó, az jó. Az jó.
2: És az megy is tovább, így van ezekkel a közösségi megmozdulásokkal is, hamarosan jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégem a Sportközpont munkatársa, Liszkai Rebeka, aki közösségépítő megfontolással indult neki annak, hogy megmozgassa az embereket, és ez mára már egész jól működik, hiszen hétfőnként sétával, szerdán kerékpározással, és a futás az mikor van?
3: A futás az kedden és csütörtökönként szokott lenni, 6
2: az
3: órakor.
2: Ugye kooperációban. A sétánál tulajdonképpen az embernek egy jó cipőn kívül nem nagyon van szüksége másra. Milyen visszajelzést kaptál ez ideig? Ugye azt már mondtad az előbb, hogy azért az 1-2 főről, 2-3 főről most már azért ilyen 20-ra nőtt az érdeklődők száma. Szóval mik a visszajelzések?
3: Hát eddig szinte csak pozitív visszajelzést kaptam, és főleg a babás anyukáktól, ők nagyon sok erőt adtak így az elején is, mert leginkább ők jöttek, és mondták, hogy annyira jó, hogy van ez, és kicsit kirángatja őket a megszokott mókuskerékből, de ugyanúgy az idősektől is nagyon jó visszajelzéseket kapok, hogy ott új emberekkel találkoznak, és tényleg én is ezt látom, hogy oda jönnek, és akkor egyszer csak így elkezdenek beszélgetni, és egy kis közösség alakul ki, de nem csak az idős az időssel beszélget, hanem a fiatalabbak. Igen, mindenki mindenkivel igazából, meg érzem, hogy ilyen nagyon jó hatással van a lelkükre is, így ezt látom, és tök jó látni, hogy a vége mindenki jókedvűen, boldogan megy haza.
2: A kerékpározásnál pedig említetted, hogy kisebb-nagyobb távokat is szervezel, és ezt jelzed is, hogyha esetleg nagyobb kitartásra van szükség egy táv teljesítéséhez. Itt mit látsz? Tapasztaltabb kerékpárosok kapcsolódnak hozzátok, vagy olyanok is, akik még csak most ízlelgetik ezeket?
3: Vegyesen, igen, mind a kettő. Van, aki már tapasztaltabb, de ilyenkor például az is előfordul, hogy akkor ők egy picit előrébb mennek, és akkor utána egy idő után bevárnak minket, és akkor így valamennyire azért együtt megyünk, de nem szeretnék visszahúzni senkit se azért, hogyha nagyon szeretne menni. Viszont kezdőbbek is szoktak jönni, és őket is így bevárjuk, úgymond, hát együtt megyünk, és igazából tényleg mindenkit várunk edzettségtől függetlenül. Nyilván a táv az...
2: Ez mindenki mérlegelje saját
3: magában.
2: Igen,
3: azt mérlegelje.
2: Hogy mi az, amit bír.
3: Igen, de egyébként várunk mindenkit, nem a profi versenyzőket, de elsősorban legalábbis, hanem az amatőröbbeket, meg akik így, csak így el szeretnének menni, vagy menekülni akár a városzajától, hogyha a Gemencbe megyünk.
2: Mennyivel előbb szoktad meghirdetni ezeket az eseményeket? Mennyire lehet felkészülni mondjuk ezekre a kerékpártúrákra?
3: Hát előző héten mindig ki szoktam rakni, illetve az útvonalat
2: akkor
3: is.
2: Akkor van időre?
3: Van időre, igen. Igen, van idő rákészülni ezekre a túrákra.
2: Tervek a jövőre nézve, így, hogy már látod, hogy bővülnek ezek a csapatok, csoportok, és tényleg van igény arra, hogy megmozgasd a szekszárdiakat?
3: Hát tervek vannak. Ezeket a hosszabb túrákat szeretném majd folytatni ősszel is, nem csak így nyáron, mert ősszel is csodaszép a természet. A sétát azt mindenképpen folytatni, meg esetleg valahogy olyan programokat behozni, amik így még inkább a közösséget erősítik, építik. A bringázásnál is már vannak olyan tervek, hogy mondjuk hosszabb távokra, úgymond mondjuk egy Baja, vagy egy Dombori, ilyesmi helyekre, de erről majd időbe ki fogjuk rakni a részleteket is.
2: Tervekből akkor nincs hiány. Egyébként azt már mondtad, hogy sokan csatlakoznak, egyre többen csatlakoznak. Azt is említetted, hogy akár még barátságok is szövődnek. Nem tudom, hogy a jelenlévők részéről szoktak-e lenni óhajok, sóhajok, vagy esetleg a következő túra, következő megmozdulás az hova legyen. Ha kaptál ilyen megkereséseket is esetleg?
3: Így konkrétan ilyet, hogy hova menjünk, nem. Tippeket néha szoktam kapni, igen, meg egyébként ők is próbálnak segíteni nekem. Ha tényleg olyan a dolog, akkor elmondják nekem, és egyébként ennek tökre örülök, mert ezzel úgymond...
2: Segíti a munkádat.
3: Igen, segíti a munkámat, mert szoktunk csinálni ilyen kis kérdőíveket, de hát így az interneten nem nagyon töltik ki, és sokkal jobb, amikor itt személyesen mondják el nekem. A sétán is volt már olyan, hogy ötletet adtak, hogy mondjuk valamilyen tematikája legyen, vagy ilyesmi, és a bringázásnál is szoktam kapni ilyen visszajelzéseket, hogy mondjuk hova mennének el, meg hogy hát igen, ezek a hosszabb túrák leginkább a visszajelzésekből jönnek, hogy tökre jó lenne, hogyha elmennénk egy ilyen kis hosszabbra, ahol mondjuk ebédelnénk is, vagy ilyesmi, és akkor tényleg egy ilyen kis közösség jön össze, mert nekem is ők teljesen idegenek voltak így előtte, de most már hétről hétre találkozunk, úgyhogy...
2: Közösségi formálódtatok itt az elmúlt hónapok alatt.
3: Igen.
2: Szóval ne feledje, kedves hallgató, július 31-e a következő időpontja a hosszabb távú megmozdulásnak. Ezt már tudod, hogy ez körülbelül hány kilométeres távot jelent?
3: Ez olyan 8,2 kilométer lesz.
2: Ez még teljesen bevállalható, sőt, még addig arra is van idő, hogy az ember egy kicsit mozogjon, akár jövő héten hétfőn is sétálhatnak veled a közösségi séta alkalmával. De hogyha valaki bringázni szeretne, akkor ott a szerdai nap, ha pedig futni, akkor kedd és csütörtök, ezt lehet közösségben megtenni itt Szekszárdon. Rebeka, köszönöm, hogy itt voltál. Én azt kívánom, hogy minél nagyobb közösség álljon mögötted, te pedig az élén irányítsd ezeket a szuper jó megmozdulásokat. Köszönjük, hogy vagy nekünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a meghívást.
2: A Sportközpont munkatársával, Liszkai Rebekával beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antritton.
1: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
1: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
1: Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
0: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Folytatódik a Gazdasági és Energetikai Minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA Horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegség Megelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 540 4431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Pörágyesemnél 11 korszerű IC motorvonatár forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fehérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
0: Rádió Andrét időjárás.
6: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szévédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
7: Már megint egy hétfő kedd.
8: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
3: Nyár a humán szolgáltatónál foglalkoztatás felügyeleti akció ellenőrzés a megyében. Szeles, de meleg lesz vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A dombóvári járási ügyészség minősített lopásbüntette miatt emelt vádat két Somogy vármegyei férfi ellen. A vádirati tényállás szerint a 45 és 19 éves somogyi férfiak anyagi nehézségeik miatt elhatározták, hogy besurranásos lopásokkal fognak pénzhez jutni. A megbeszéltek szerint az idősebb férfi ment be a lakásokba értékek után kutatni, fiatalabb társa pedig a közelben figyelte, hogy közeledik-e valaki. A páros tavaly novemberben Dombóvára utazott, ahol egy nap két lakásba mentek be, de csak az egyikből tudtak értékeket eltulajdonítani, mert a másik esetben az otthon lévő tulajdonos megzavarta őket. Ahol viszont sikerrel jártak, onnan több mint 700 ezer forint értékben vittek el ékszereket. Az ügyészség a két férfit nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett lopás büntetével és minősített lopás vétségének kísérletével vádolja, amely bűncselekmények közül az előbbi egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A járási ügyészség a különös és többszörösen visszaeső időse férfivel szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást, még a speciális bűnismétlő fiatalabb vádlott vonatkozásában felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz a dombovári járásbíróságnál. A Tolna vármegyei kormányhivatal, mint foglalkoztatás felügyeleti hatóság 2026. június 22 és július 10 között akcióellenőrzést tartott a munkavállalók jogviszonyának rendezettsége és a foglalkoztatásra vonatkozó alapvető szabályok érvényre juttatása érdekében. Az akcióellenőrzés során a hatóság kiemelten a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok létesítésével kapcsolatos bejelentési kötelezettség teljesítését vizsgálta. Az ellenőrzések lefolytatására öt ágazatban építőipar, vagyonvédelem, feldolgozóipar, mezőgazdaság és egyéb került sor. A 27 ellenőrzött foglalkoztató a kisvállalkozások közé tartozik. Az akció ellenőrzés során ellenőrzött foglalkoztatók közül 15 munkáltató volt szabálytalansággal érintett, az összes ellenőrzött 56%-a. 79 fő foglalkoztatottat vontak ellenőrzés alá, közülük 43 fő esetében tártak fel valamilyen szabálytalanságot. Bejelentés nélküli foglalkoztatás 7 munkáltatónál 10 főt érintően nyert megállapítás, amely munkaviszony továbbá az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok esetében egyaránt előfordult és jellemzően rövid időszakot érintett. Az építőiparban volt a legnagyobb arányú a bejelentés nélküli foglalkoztatás, de előfordult a feldolgozóipar és a mezőgazdaság ágazatot érintően is. Az ellenőrzés eredményeként 7 munkaügyi bírság határozat született, 10 főt érintően, figyelmeztetés határozat 7 esetben, 12 főt érintően. Figyelmeztetés határozat kötelező intézkedéssel pedig 2 esetben 21 főt érintően. Az ellenőrzés alá vont foglalkoztatók minden esetben együttműködők voltak. Zajlanak a megszokott nyári programok a humán szolgáltató központnál, akik már az iskola kezdése is készülnek. A részletekről Tolácziné Varga Zsuzsanna igazgatót kérdeztük.
4: A humán szolgáltató központ 2026 nyarán ismét folytatta a már megkezdett, jól bevált szabadidős programjait. Ezek közül az egyik leglényegesebb az a nyári napközinek a biztosítása, ami folyamatosan megy június, illetve július 1-től egészen augusztus közepéig. Ezen kívül már meghirdettük az egy táska szeretett tanszergyűjtési akciónkat, amivel szeretnénk segíteni és támogatni a rászoruló családokat, gyerekeket, akik a mi ügyfélkörünkbe tartoznak. Ezt mindig időbe szoktuk hirdetni, hiszen már a családok, ahogy összerendezik a tanszereket, és ami megmaradt esetleg előző évről, akkor azt szoktuk kérni, hogy ne dobják ki, vagy ne tegyék félre, hanem mi nagyon szívesen fogadjuk ezeket az adományokat. Ezen kívül ugye, ami hát még intézményünknél szokott lenni az adománynap, és ezt most az intézményünk költözése miatt a nyár hátralévő két hónapjában, tehát itt júliusban és augusztusban már nem tartjuk meg, hanem szeptembertől már az új helyünkön, mert hogy augusztus hónapban a Garai tér egy hét szám alá fog a Humán Szolgáltató Központ költözni, és szeptember 1-től ott várja az ügyfeleket, és ott fog minden szolgáltatásunk az elkövetkezendő időszakban, amíg a Vörösmarty utca 5 szám alatti helyünket felújítják.
3: Szerdán este az Együtt Egymásért Nappali intézmény javára gyűltek a támogatások Bonyhádon a Kossuth utca 35-ben megtartott jótékonysági garázsvásáron, tudtuk meg Bonyhád város Facebook oldaláról. Álom Gyöngyi, az intézmény vezetője a köszönet hangján szólalt meg. A vártnál nagyobb érdeklődés övezte a jótékonysági eseményt, amelyet az összegyűlt 810.000 forint is szépen tükröz. Érezhető volt, hogy az érdeklődők nem csupán a vásár tárgyaiért, hanem az intézmény támogatásának szellemében érkeztek. Köszönet illeti a képviselőtestület döntését, Filóné Ferenc Ibolya polgármester asszony aktivitását és az önkormányzat dolgozóinak előkészítő, illetve lebonyolító munkáját, amelyek mind lehetővé tették az esemény megvalósulását. Az összegyűlt támogatás nagy segítség lesz abban, hogy a régóta tervezett terápiás szobát alakítsuk ki az intézmény ellátottjai számára, olvasható a Postban. Többen jelezték a Szekszárdi Sportközpont felé, hogy az atlétikai pályán a kalapácsvető körháló tartó oszlopa eltörött, tudtuk meg a központ Facebook oldaláról. A balesetek elkerülése érdekében ezúton kérnek mindenkit, hogy a pálya használata közben fokozott körültekintéssel közlekedjen és tartson biztonságos távolságot a sérült, megdőlt tartórúd mellett. A szerkezet javítása és cseréje már folyamatban van. Mivel ez egy kifejezetten speciális oszlop, a beszerzése és a helyreállítás a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe, ezért a csere befejezéséig mindenki türelmét és megértését kéri a sportközpont. A ciprusi Limassol városa adott hont a Mevza U18 és U20 strandröplabda tornának, ahol július 23-26 között szerepelnek a fiataljaink, köztük egy szekszárdi versenyzővel, Keszthelyi Szabolcsal. A magyar delegáció a következő. Nők U18-ban Sárik Veres Léna, Zádor Alíz, Kéri Emma Gréta, Csuta Leila, edző Meszlényi Tamás. A férfiak U18-ban Kisbertók Levente, Szűcs Gergely Ábel, Ritter Bálint, Mándi Olivér, edzőjük Olás Zsolt. A nők U20-ban Sárik Veres Léna, Matkovics Alma Dóra, Tóth Anna, Kücsön Panna, Boros Lilla Lotti, Pocsai Nóra, az edző pedig Szabó Dorottya és Honti Rihárd. A férfiak U20-ban Pongrácz Vince, Gaudie Tyson Gabriel, Födő Gergő, Keszthelyi Szabolcs, az edző Udvarhelyi Márton. Vasárnap napközben nyugat és délnyugat felől már többfelé megnövekszik a felhőzet, és a délután a Dunántúlon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek később keletebbre is áttolódnak. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, hajnal a 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fokra van kilátás, de a csapadék megérkeztével jelentősebb mértékben visszaesett a hőmérséklet. Vasárnap Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 16 fok után napközben 31 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
0: Jó étvágyat, jó ebédhez, de meg a kedvenceit és a tegnap slágereit is, hiszen ez az Antrit, én pedig Fekete Dávid vagyok. Vasárnapon békesség, nyugalom és pihenés. Nem rondítunk bele, csak jobbá tesszük. Erre vállalkozik most Tate McRae.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, július 26-a van, ha minden igaz, úgyhogy lássuk meg gyorsan, milyen aktualitások is kapcsolódnak a dátumhoz. Mindenek előtt sok boldogságot ma Annának és Anikónak, akik nevük napjukat ünnepelhetik. Aztán lássuk a mai nap szülötteit. Olyan híres neves emberek, például mint Mick Jagger, angol rockénekes, a Rolling Stones tagja, egy igazi rock legenda, vagy Helen Mirren, Oscar és Emmy díjas angol színésznő, aki szintén egy legenda, nem lehet más mondani róla, vagy Sandra Bullock, Oscar díjas amerikai színésznő is ma ünnepelhet, illetve Tarján Zsófia, magyar énekesnő, szintúgy, ugye a Honey Beastből lehet ismert, amit mi is előszeretettel játszunk itt a 101-en, úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá, nem majd zenélünk ajándékjön nyilván, de előbb még csapjuk fel a kalendáriumot, mert hogy 1845-ben a napon elindult első transatlanti útjára a kor legnagyobb és leggyorsabb gőzöse, a Great Britain, és 1887-ben Lázár Markovics Zamenhof kiadja az Esperanto tervnyelv első tankönyvét orosz nyelven. Ugye az Esperanto egy nemzetektől független, mindenki számára egyenjogú nyelvhasználatot biztosító mesterséges, élő, semleges nemzetközi segédnyelv, ezek közül pedig a legbeszéltebb. Úgyhogy nagyjából ennyit lehet elmondani a múltról, a folytatás meg úgyis tudja. Örömnek a legnagyobbak!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei és a tegnap slágerei szólnak. Nem állunk meg, az ebéd utáni szükséges és nagyon-nagyon egészséges siestához is jönnek a jobbnál jobb dalok. Most éppen a 90-es évekből a Foo Fighters.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Egy óra már el is röppent ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Most már tényleg megkezdődött, tehát a Siesta, ez is szolgáltatjuk majd a továbbiakban is a legnagyobb dalokat, de előbb még informálódjunk, számítok figyelmére a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
7: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
5: Rádió Andrit időjárás.
7: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrit, FM 101.
9: Ez a Rádió Andrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Egy óra elmúlt, még van vissza bőven is, nyilván dalokból sem fogyunk ki egy hamar, no meg jó kedvből sem, hiszen érkezik Pink, ez a So What.
5: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Ez a Rádió Ancita, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel is. Nézzünk egy kis sportot, hogy mégis mi történt, meg mi történik, ha majd még elindult az NB1, ugye a magyar labdarúgó élvonal, és rögtön egy Nyíregyháza Újpest találkozóval vette kezdetét, ami hát elég csúfosan alakult az újpestieknek, mert hogy Szappanos elképesztő hibát vétett, így pedig 2-1-re győzött a Nyíregyháza. Az Újpestnek nem igazán indul olyan nagyon jól a szezonja ezek alapján. Aztán tegnap volt Kisvárda Honvéd mérkőzés, az 1-1-jel zárult. Ma meg lesz Vasas Győr, Debrecen Puskás és Paks Fradi este 8-tól. Az lesz a forduló rangadója, azt hiszem. És hogyha esetleg nem a futball érdekli, hanem a motorsportok, akkor nyilvánvalóan nagyon jól tudja, hogy Magyarországon van a száguldó cirkusz. Ma 15 órától rajtolnak majd el a pilóták, és hát voltak itt mindenféle problémák, meg büntetések az időmérő után, de most úgy néz ki a rajtsorrend, hogy Norris indulhat majd a pole pozícióból, mellette mögötte Leclerc, Piastri, Verstappen és Hamilton. Az első ötös, a hatodik pozícióból pedig Russell a Mercedesben indulhat majd el a versenyen, úgyhogy jó szurkolást bármelyiket is választja, addig pedig tovább is szólnak a legnagyobbak, igen, tudja.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Ancita a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Az információk után sem állunk, meg nyomjuk tovább. Nem is akárhogyan, jön a The Wanted, ez a Chasing the Sun.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Ancita.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Újabb óra végéhez értünk, de nem állunk meg, még jó pár remek dalán előttünk. Ezen a vasárnap délutánon számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Halló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Halló! És a lóban mi lesz?
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
8: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Jövőre a Gyesevnél 11 korszerű IC motorban a tárforgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónapvégi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: A Rádió Antritot hallgatja meg engem, Fekete Dávid, hogy a két óra már mögöttünk, van még előttünk 4, ne is húzzuk az időt, pörögjenek tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Előbbivel folytatjuk. Dua Lipa érkezik.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változat.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ugyebár a héten megtörténtek a felvételi ponthatárok kihirdetései, és hát az a helyzet, hogy Szekszárd egészen jó teljesítmény nyújtott, hogyha ezt lehet úgy mérni egyáltalán, mert hogy újabb rekordot döntött meg a PTKPVK, csaknem 800 hallgató nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karra. Kimagasló eredménye ez mindenféleképpen, hiszen legutóbb 631 fő volt az, akik felvételt nyertek, most pedig 794 hallgató, ami egy egészen komoly 26%-os emelkedést vagy növekedést jelent. Egyébként Magyarországon 2026-ban több mint 100 ezer jelentkező jutott be valamely felső oktatási képzésre, míg egy évvel korábban 95.907 fő, tehát itt egy 6%-os növekedésről lehet beszélni. Hát Szekszárd ebből a szempontból kimagasló tényleg, amit elért, úgyhogy hát jó tanulást a diákoknak, vagy hallgatóknak, most már ők hallgatók, nem diákok, és akkor hajrá csak így tovább. Még mi is csak úgy tovább, ahogyan eddig, a legnagyobbakkal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám!
0: Az információk után rabogunk tovább, ez még mindig a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágerével. Nem is akárkiket sikerült meggyőznünk, ők a Toto.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágerével újabb óra ért véget, de három év vissza van, nem akar lemaradni a legjobb dalokról, na meg a fontos infokról sem, úgyhogy számítok önre.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Újabb rekordot döntött a PTLKPVK. Mohács 500 Bártán hétfőn már 30 fok fölött lesz a nappali hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Júli vagyok. 2026. július 26-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Csak nem 800 hallgató nyert felvételt a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képzés vidékfejlesztési karra. Kimagasló eredménnyel zárta az idei általános felvételi eljárást a PTLKPVK. A kari vonalhúzási összesítő szerint 794 hallgató nyert felvételt, szemben az előző évi 631 fővel. Ez 163 fős, 25,8%-os növekedést jelent. Magyarországon 2026-ban 101.572 jelentkező jutott be valamely felsőoktatási képzésre, még egy évvel korábban 95.907 fő, az országos növekedés így megközelítette a 6%-ot. A növekedés mind az állami ösztöndíjas, mind az önköltséges képzéseken markánsan megmutatkozik. Az állami ösztöndíjas helyekre felvettek száma 523-ról 620 főre, az önköltséges hallgatóké pedig 108-ról 174 főre emelkedett. A nappali munkarendben 221, a levelező képzéseken 553 új hallgató kezdheti meg tanulmányait. A pedagógus képzésben összesen 694 hallgató nyert felvételt, különösen dinamikusan fejlődtek a társadalomtudományi alapképzések, az idei felvettek száma 25-ről 49 főre, csak nem a duplájára nőtt. Az agrál alapképzések 57%-os növekedést értek el, és a mesterképzésekre felvettek száma is 9-ről 14 főre emelkedett. A felvételi adatok nem csak a képzések iránti érdeklődés növekedését, hanem a bekerülő hallgatók magas teljesítményét is jelzik. A levelező állami ösztöndíjas gyógypedagógia alapképzés ponthatára 421 pont volt, a felvett 71 hallgató átlagpontszáma pedig elérte a 472,69 pontot. A szociálpedagógia állami ösztöndíjas levelező képzésen 445,23, a német nemzetiségi tanítószakon pedig 422,66 pontos felvételi átlag született. A biztonságosabb és kulturáltabb hazai közlekedéshez korszerű és biztonság szemléletű szabályozásra van szükség. A témában a Közlekedési és Beruházási Minisztérium társadalmi párbeszédet indított. Szekszárd megyei Jugó város önkormányzata is részt vesz a szabályrendszer szakmai előkészítésében. Az elmúlt évben Magyarországon 456 ember nem ért haza a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérülést, és több mint 14500-an sérültek meg könnyebben közúti balesetben. Ezek jelentős része nem elkerülhetetlen tragédia, hanem tudatos szabályszegések következménye. Vannak olyan kirívó szabálytalanságok és olyan közlekedési magatartások, amelyek emberéleteket veszélyeztetnek, és amelyekkel szemben azonnali és határozott intézkedés kell. Közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszéd indult 5 fontos témában: az illegális utcai versenyzés, a kirívó gyorshajtás, a szankciórendszer szigorítása, a modern technológiák és az automatikus ellenőrzési rendszerek alkalmazása, illetve az elektromos rollerek szabályozása. Szekszárd önkormányzata bíztat mindenkit, hogy vegyen részt a közös gondolkodásban, és töltse ki a kérdőívet, amit megtalál az egyeztetés.kormány.hu/egyeztetés/közlekedés kötőjel biztonság oldalon. A Báta és Mohács környékén zajló Mohács 50 programsorozat, az 1526-os mohácsi csata, valamint a csata előtti utolsó Magyarországgyűlés 500. évfordulójának méltó megemlékezése, a nemzeti önazonosság erősítése, valamint a történelmi helyszínek és a térség kulturális fejlesztése. A részletekről Szebestyén Istvánt, Báta polgármesterét hallja.
6: A Mohács 500 megemlékezés az egy 10 éves felkészítés sorozatnak a végeredménye, hisz a lovas zarándoklat is már 10. lesz ebbe, tehát minden évben egy kicsit haladtunk előre itt a megünneplésbe, és ugye most az elmúlt évben csúcsosodott, pörgött föl ez a felkészülési folyamat. Báta szempontjából ez egy fontos esemény, hisz valamikor a térség legfontosabb települése volt Báta, hisz az Eszék-Budai hadiút és az Erdély Nyugat-Dunától hadiút keresztezése volt évszázadokon keresztül. Ezért volt itt a csapatoknak a gyülekezése, és erre szeretnénk emlékezni. A rendezvénysorozat 22-én indul, egyrészt a Bátáról elszámazda találkozójával, és vele párhuzamosan lesz egy középkori tábor, ahol katonai eszközöket lehet kipróbálni és megtekinteni, mert a lőfegyvereket azt nem fogják odaadni, de viszont kardozni, páncét húzni és minden ilyesmit ki lehet próbálni. Valamint mellette lesz egy középkori vásár is, hisz az régi csapatokat ugye jelentős mennyiségű segéd erő kísérte. Itt ki lehet próbálni a korongozás szövést, iniciális festést és sok minden olyan középkori mesterséget, ami a mai kor számára is érdekes lehet. A napot a hagyományozó csoportjainak a bemutatói fogják zárni. 23-án lesz az emléktábla avatása a bazilikán. Ugye 400. évfordulón lett egy emléktábla a Szolaszögi templomon, hisz akkor a jelenlegi bazilika épülete nem állt még. Most viszont a történelmi helyszínre kerül rá az emléktábla, ahol az országtanács 500 évvel ezelőtt ülésezett. Ezt fogjuk fölavatni 23-án. A táblavatás után Bíró László tábori püspök úr főszerepelállásával egy istentisztelet fog lenni a csatában elhunyt keresztény harcosok lelküdvéért.
5: A Tolna megyei kijelölt természetes fürdővizek megfelelnek az előírt követelményeknek, így azokban a fürdőzés biztonságos, tudtuk meg a Tolna megyei kormányhivatal Facebook oldaláról. A természetes fürdővizek minőségének folyamatos ellenőrzése a fürdési szezon teljes időtartam alatt zajlik annak érdekében, hogy a lakosság napra kész információk alapján vehesse igénybe a kijelölt fürdőhelyeket. A hatóság továbbra is kéri a lakosságot, hogy kizárólag kijelölt természetes fürdőhelyeken fürdőzzenek. Ezeken a helyeken rendszeres vízminőségi ellenőrzés történik, valamint a fürdőzés biztonságát a megfelelő infrastruktúra és a vonatkozó előírások betartása is segíti. Ezzel szemben a nem kijelölt fürdőhelyeken a vízminőséget nem ellenőrzik rendszeresen, ezért ott a fürdőzés egészségügyi és balesetvédelmi kockázatot jelenthet. Kérik a fürdőzőket, hogy saját és mások biztonsága érdekében minden esetben tartsák be a fürdőhelyeken kihelyezett tájékoztató táblákon szereplő szabályokat és figyelmeztetéseket. A ProUrbe emlékérem és a díszpolgári cím adományozására vár javaslatokat a Paksi önkormányzat. A díszpolgári cím azoknak a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten kimagaslóan művelő személyeknek ítélhető oda, akik származásukkal vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, tevékenységük a város fejlődésére jelentős hatást gyakorol. A kitüntetett az október 23-ai városi ünnepségen veheti át az elismerést. A ProUrbe emlékérem azoknak adományozható, akik, illetve amely szervezetek tevékenysége a város gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődésében kiemelkedő jelentőségének bizonyult. Ezt a díjat is az október 23-ai városi ünnepségen adják át. Mindkét elismerés esetében paksi lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére, amit minimum egy oldalas indoklással együtt dr. Sátor Vera jegyzőhöz kell eljuttatni 2026. augusztus 24-ig a Paksi Közös Önkormányzati Hivatalba a Dózsa György út 55-61 szám alá. Hétfőn a megnövekvő gomoly felhőkből több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északnyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik, hajnalban 16 és 20 fok várható, míg a csúcshőmérsékletek 22 és 30 fok között alakulnak, Szekszárdon hétfő hajnalban 18, napközben 30 fok várható. További híreinket megtalálja az ancsit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Ancsit regionális hírei.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Ez a Rádió Antrit, a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. 3 óra is elmúlt, már még mindig Fekete Dávid vagyok. Szerelmantunk nem áll meg sehol, úgy kell rá felkapaszkodni menet közben. Ezt pedig megtette most minden felszereléssel együtt az Imagine Dragons is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel vasárnap délután van. Hát ilyenkor azért, ha le lehet mozogni talán egy kicsit az ebédet, hogyha így tenne és esetleg kilátogatna ide Szekszárra az atlétika pályára, akkor viszont nagyon-nagyon fontos, hogy vigyáznia kell magára, mert hogy biztonsági felhívást tett közzé az atlétika pálya használóinak a Szekszári Sportközpont a közösségi oldalán. Úgy írják, hogy eltörött a kalapácsvető kör hálótartó oszlopa az atlétika pályán. A javítás és a csere már folyamatban van, azonban a speciális alkatrész beszerzése miatt a helyreállítás hosszabb időt vehet igénybe. Addig a pálya használóit arra kérik, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek és tartsanak biztonságos távolságot a sérült tartó szerkezettől. Az üzemeltető köszöni a bejelentéseket, valamint a sportolók és látogatók türelmét, együttműködését kérik, úgyhogy vigyázzon magára. Hogyha esetleg nem megy az atlétika pályára, akkor itt nálunk biztonságban van, ahogy mindig is biztonságban volt, hiszen csak a legnagyobbak szólnak. Itt a 101-en.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandurs Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac.dailyasc.hu.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antrit, folytatjuk menetelésünket a legnagyobb dalok ütemére, és ilyen tájt azért a fotelba beleolvadva eszünkbe juthat, hogy igazából elég jó kis élet ez, ha viszont mégse, akkor most eszünkbe juttatja a Hurts Wonderful Life.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Újabb órát hagyunk magunk mögött ezen a csodás vasárnapi délutánon, amíg két órák együtt, úgyhogy számítok a figyelmére a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: okosnak lenni jó?
1: Csúcs technológia a Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Szelement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelen tette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szelement Pál az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklőrendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Bona Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai, vállalkozói, gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-ig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A Fehérházi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye, az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani.
3: Rádió Andrit időjárás.
5: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrit FM 105.1.
6: 4 óra is elmúlt már ez a Rádió Andrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, meg velem Fekete Dávid vagyok. Még 2 órát rádiózunk együtt. Örülök, hogy itt van. A panaszunk nem nagyon lehet az időjárásra, de azért talán sokan mondanánk mi is azt, ami a következő dal címe. Here comes the rain again.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ez a Rádió Antrit a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és hát most ilyen tájt azért alkalom adódik arra, hogy olvasgassunk a nagyvilágról, vagy esetleg videókat nézegessünk a YouTube-on, vagy podcastokat hallgassunk, és hát engedje meg, hogy ajánljam magunkat, mert hogy az antrit.hu weboldalunkon most nagyon-nagyon fontos információkkal gazdagodhat. Egyrészt, amiről korábban beszéltünk, hogy fokozott óvatosságot kérnek az atlétika pályán, vagy azt is elolvashatja részleteiben, hogy hogyan döntött újabb rekordot a PTL-KPVK-t a felvételizéssel kapcsolatosan, de egyébként képbe kerülhet azzal, hogy telekadó ellenőrzés indult Szekszárdon, vagy például egy jó kis

0: kertmozi felhívás is megjelent nálunk az antrit.hu-n, úgyhogy ott lehet mindenféle információkat elsajátítani. Aztán, hogyha videókat nézegetne, vagy interjúkat hallgatna, akkor pedig YouTube csatornánkat ajánlom, mert hogy felkerültek már olyan riportok, mint amit Sebestyén Istvánnal, Báta polgármesterével készítettünk a Mohács 500-ról, vagy hogyha a sport érdekli, akkor a Tarka SC új igazolásairól is értesülhet YouTube csatornánkon, de nagyon-nagyon sok minden van fönt, úgyhogy azt is ajánlom figyelmébe. Ahogyan magunkat itt a 101-en mondjuk együtt, érkeznek a legnagyobbak.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartadorie krémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-ától 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
1: Ennyi volt a reklám.
0: Ez a Rádió Antritom a kedvenceivel és a tenok slágereivel zögyögtünk, már vonaton repültünk, és most pedig vízre szállunk. A zenei aktunkon a főprodukciót pedig Lola Young vállalta magára.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Ajaj, de rohan az idő, ha jó társaságban van az ember, és abban van itt az Antriton, már csak egy óránk van együtt, de azt is tartalmasan töltjük majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tabletet,

0: tudnak lenni jó?
1: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
2: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
6: Ez Rádió Andrét továbbra is a ma kedvenceivel és a dámok slágereivel élvezik a hétvége utolsó perceit is, meg velem Fekete Dávid vagyok. Ezt is megnyomjuk egy igazi klasszikussal, szól az All Star.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: Ez a Rádió Antrit, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, és az a helyzet, hogy régen beszéltünk a csalókról, a csalásokról, pedig nekik tényleg semmi sem szent, mert hogy egy olyan történet látott napvilágot a kiberpajs.hu oldalon, ami egészen felháborító. Egy televízióban látott hirdetéssel is átvernek bennünket, vagy átverhetnek bennünket. Így járt egy nő, mert hogy a televízióban látott egy hirdetést, aztán felhívta a megadott telefonszámot, és a beszélgetés során a vonal végén lévő nő meggyőzte arról, hogy egy broker cég alkalmazottja, majd elmondta, amennyiben a befektetéssel kíván élni, egy férfi kollégája fogja felvenni vele a kapcsolatot. Ezt követően internetes kapcsolatfelvételek alkalmával már a férfi ígért mesés hozammal járó befektetéseket, amelynek hatására a sértett több alkalommal több mint 3 millió forintot utalt át a megadott számlaszámokra. Júliusban azonban, amikor már nem fért hozzá az átutalt pénzéhez, sem a hozamhoz, feljelentést tett a rendőrségen. Hát igen, már a televízióban, hát egyébként sem kell bízni mindig a televízióban, de tényleg semmi sem szent nekik, úgyhogy vigyázzon magára, legyen gyanakvó, legyen óvatos, minden sarkon veszélyek leselkednek ránk, úgyhogy tényleg vigyázzon magára. És közben hallgassuk tovább a legnagyobbakat.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Ez a Rádió Antrit, az információ után sem állunk meg, mert minden létező utazási formát felhasználtunk ezen a vasárnap délutánon, úgyhogy egy picikét megállunk és lehűtjük magunkat, ebben pedig a The Black Eyed Peas segítkezik.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: rengeteg szuper dalt hallottunk az elmúlt 6 órában, ez a Rádió Antrit. Közös utunk végéhez értünk mára, köszönöm, hogy velünk tartott. További jó rádiózást és jó pihenést, holnap reggel 6-tól várom ismét. Kezdjük együtt a hetet új reményekkel és kihívásokkal, na meg remek vendégekkel és érdekes témákkal is. Addig pedig minden jót.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
8: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
9: Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorban a tárforgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiány a rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 6 Celsius fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: féle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
1: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
2: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
0: Haló, és a lóval mi lesz?
3: A hét legjobb ajánlatai a CBA-ban. Hűsítő Cartador jégkrémek 1799, Chio Oven paprikás chips csak 199 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogramm áron, aranyfálcán sör 5 plusz 1-es csomagban 224 forint per darab, Dreher 24 alkoholmentes sör 4-esével még jobb áron, ráadásul egy Dreher 24 eperízű sört adunk mellé. Ajánlatunk július 23-tól 26-áig érvényes a CBA üzletek.
4: Ennyi volt a reklám.
5: André, ez a Rádió André.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom. Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tart kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
5: Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol Szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő 2 hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrét.
6: Yeah.

0: sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandus Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több 1000 forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Pörágyesebbnél 11 korszerű IC motorvonatár forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Rádió Andrét időjárás.
3: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Szelement Pál egyetemi tanárt jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Jelentette be Facebook oldalán Bújdorsó Andrea, a képviselőcsoport vezetője szombaton. Szelement Pál az ELTE állami és jogtudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára, korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során dolgozott az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett. Alkotmányjogi tanácsadóként szolgálta a Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök, majd az ELTE vezető oktatójaként és dékányaként generációk jogászainak képzésében vállalt meghatározó szerepet, írta a politikus. Szenemben Pál tudományos munkássága az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Tudományos testületet hoz létre az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium jéger-jégkármérséklő rendszer vizsgálatára. A miniszter felkérte az Agrárgazdasági Kamarát, hogy mérje fel a magyar gazdatársadalom véleményét a rendszer további működtetéséről. Móna Szabolcs miniszter a Facebook oldalán számolt be erről pénteken, miután a héten fogadták civil szakértők egy csoportját, akik meteorológiai vállalkozói gazdálkodói és jogi szempontból fogalmazták meg érveiket a jéger működése ellen, a rendszer leállítását kezdeményezték. 10 nap alatt 4000 program várja a 35. Művészetek Völgye Fesztivál látogatóit Kapolcson, Vigán Petenden és Tálien Dörögdön augusztus 2-áig. A program kínálatban egyebek mellett színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások és a természetvédelem jegyében zajló rendezvények szerepelnek. Márta István, a fesztivál alapítója felidézte, hogy a program sorozat első éveiben egy ajtótokot vittek a résztvevő településekre, a polgármester kinyitotta az ajtót és szimbolikusan megnyitotta a programot. Hozzátette, az irónia fontos szerepet játszott és játszik ma is a fesztiválon. Washingtonban kiemelt biztonsági intézkedések mellett Donald Trump elnök részvételével, de szűkebb meghívotti körrel és új helyszínen tartották meg pénteken a fehérházi tudósítók gála vacsoráját, amely áprilisban merénylet kísérlet miatt szakadt félbe. A Fehérházi Tudósítók Egyesületének éves rendezvénye, az amerikai politikai újságírók kiemelt eseménye, az újból megrendezett vacsorán a Trump adminisztráció számos tagja vett részt, ugyanakkor ezúttal J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter távol maradt. Áprilisban az eseménynek helyett adó bálterem előterében egy felfegyverzett férfit fékeztek meg a hatóságok, aki az amerikai adminisztráció tagjai ellen akart merényletet végrehajtani.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO-mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: Rádió Andrét, FM 101.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes hátomány.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az autonómia volt a fő téma a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Természetvédők kérik Magyarország GMO mentességét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Jövőre egyesemnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felsővezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadat, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónapvégi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, még a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.